0: Jó rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A 107,1 MHz-en.
2: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je, ako ti nisi tu.

5 óra múlt. A koránkelőknek jó reggelt kíván a Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

0: valódi hangszerek, legendás zenekarok, igazi zenészek.
1: A Szabadkai Magyar Rádióval a zene mindenkié. A zene mindenkié.

0: Mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: régi idők slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólás szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: temperatúra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Itt a Szabadkai Magyar Rádió a 107,1 MHz-en.

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.

az orrom eltörött, mert belestem, hogy mi zajlik a színfalak mögött. A retro ereje.

0: A Magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retro slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban. Ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
0: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.

0: 70-es évek.
1: A 70-es évek slágerei.
2: A 107,1 MHz-en, ahol
3: a zene minden.
4: A zene minden.
2: Hallgasson zenét velünk.
1: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
5: A legendák nálunk szólnak.
6: A 107,1 MHz-en.
5: Mert ami jó,
2: az jó.

0: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Panyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t, éld át! A szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
2: Reklámot hallottak.
3: A lemez forog tovább.
2: A 107,1 MHz-en.
4: A régi zenék hullámhosszán.
5: A régi zenék hullámhosszán.
4: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: És most vissza a 80-as évekbe.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban, ahol a 80-as évek dalai szólnak.
0: Vissza a 80-as évekbe.

0: 7 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Kellemes ébredést kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: Nosztalgiázzon velünk!
1: A régi zenék hullámhosszán.
2: A régi zenék hullámhosszán.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol
1: a régi zenék szólnak.
0: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 70-es években.

0: 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban. Legnagyobb magyar slágerei.
1: Nálunk a nosztalgia a divat.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: ajánló következik.
1: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ajánlót hallottak.
3: Ébredjen velünk,
2: hogy ne maradjon le semmiről.
3: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Figyelem! Figyelem! Visszaszámlálás kezdődik. 3, 2, 1.
1: És indul még egy sláger a 80-as évekből.
0: Szabadalmi

0: Reklám következik.
1: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
2: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: Reklámot hallottak. Jó reggelt kíván Önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.

0: rockzene őskora. A rockzene fénykora.
1: Lesz rock.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Apró hirdetések.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon lehet, tehát 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó. Erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve. Irányár 8000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon. 062-92-84-531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Az apró hirdetéseket a Pannoner TV honlapján a www.pannonertv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 9:30-tól és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-tól.
0: Hívja a Pannoner TV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A Szabadkai Magyar Rádióval újra átélheti a 80-as évek hangulatát.

0: Ajánló következik.
1: Állattenyésztés.
0: Ajánló következik.

0: Reklám következik.
1: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
0: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
2: Várom a postást.
0: Jön a nyugdíj?
2: Azt várhatom.
0: A számlákat hozzák.
2: Na azt nem várnám.
0: Hát akkor?
2: Ma hozzák a hét napot.
3: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
4: Nádat Rivkovics, vezető dietetikus és táplálkozási szakértő várja a pácienseit a Szabadkai Medigroup központban. Szakterülete a szív- és érrendszeri betegségek, a cukorbetegség, az elhízás, a vérszegénység, valamint a gyomorhurút, fekély és emésztési panaszok étrendi kezelése. Szakorvosokkal együttműködve minden páciens számára egyéni, személyre szabott étrendet készít, figyelembe véve az egészségügyi állapotot, az életkort, a nemet, az életmódot és a táplálkozási szokásokat. Nádat Rivkovics magyarul is beszél, így a tanácskozás mindenki számára érthető és közvetlen. Időpont foglalás a 024 5550 25-ös telefonszámon. Medigroup Központ Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
5: Reklámot hallottak. Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
0: A 107,1 MHz-en.

0: zenés multidézés a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
1: A 80-as évek, 90-es évek legnagyobb magyar slágerei.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Ajánló következik.
0: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is.
2: Így gratulálok!
0: Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak!

0: Reklám következik.
1: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Kanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
2: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t, éld át! A szabadkai Magnotronban óriási tévéválaszték vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
3: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
4: Reklámot hallottak.
5: 9 óra van.
4: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
4: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Indítsák a napot a Szabadkai Magyar Rádióval.
8: A 107,1 MHz-en.

0: Állattenyésztés, növénytermesztés, korszerű technológiák, pályázati lehetőségek, minőséges termények és egészséges élelmiszerek. Agrárvilág. Ha önt érdekli a mezőgazdaság, hallgassa az Agrárvilágot vasárnap délelőtt 9 órától a Szabadkai Magyar Rádióban. Köszöntöm az Agrárvilág hallgatóit, a szerkesztő Rafek Violetta. Mai műsorunkban az aratásé lesz a főszerep. Ellátogatunk a magyar kanizsai, a csantavéri és a nagybecskereki határba is, és foglalkozunk a gyenge felvásárlási árakkal. Műsorunk második órájában pedig terítékre kerülnek az északbácskai gyümölcs és mészhozamok, és arról is hallhatnak, hogy az afrikai sertéspest is továbbra sem tűnt el Szerbiából. Tartsanak velünk itt a 107,1 MHz-en.
1: Időtálló slágerek.
2: A 70-es évek magyar kedvencei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Elindultak a kombájnok Magyar-Kanizsa határában, elkezdődött ugyanis az árpa betakarítása. Az első adatok szerint holdanként 30 mázsás hozammal számolnak a gazdák. A felvásárlási ár jelenleg 18 dinár. Fejős Ornella riportja.
1: Kezdetét vette az aratás Medárd napján Magyar-Kanizsa községben. Az első pár hold betakarítása azt mutatja, hogy a vártnál sokkal jobb a termésmennyiség és annak minősége. Mivel nem egységesen keltek ki és kaptak csapadékot az elmúlt hónapokban az árpa parcellák, így elsőként azon területek betakarítása vette kezdetét, ugyanis ezek gyengébben fejlődtek és ezáltal hamarabb is beértek. A legtöbb parcella még nedves, de ha továbbra is marad ez a hőmérséklet, akkor folyamatos lesz a betakarítás. Emelte ki Vajda Bernárd. Az oromi felvásárló és kombájnista elmondta, ahhoz képest, hogy kevés volt a csapadék, minőségileg és mennyiségileg sem mutat rosszat az első pár hold betakarítása.
2: Az első benyomások nem rosszak. 30 mázsa környéke van holdanként, ami azt jelenti, hogy 5 tonna hektáronként az őszi takarmányárpának a hozama. Mi tegnapi nap hétfőn, Medárd napján kezdtük meg az aratást az oromi határba, elsősorban azon a határ részen, ahol kritikusan kevés csapadék hullott kispiac felé az ostorkai határrészen. Ennek ellenére a hozamma és a minőséggel szerintem meg lehetünk elégedve. Pillanatnyilag 18 dinár a felvásárlási ár, ami napi árnak számít és végleges árnak.
3: Említetted, hogy meg lehettek elégedve a minőséggel, ez mit akar?
2: Minőségben arra gondolok, elsősorban a hektó súlya megvan, tehát 65-ön fölül van, ami ebben a száraz tavasz ellenére kimagaslóan jó.
3: Említetted a mennyiséget is, ez az évekre visszamenőleg mennyire számít jónak?
2: Egy átlagos termésnek számít, mert ugye már hozzászoktunk a 35-40 mázsához, ahhoz képest ez a 10-20%-kal való visszább esés nem olyan katasztrofális, ha alapul vesszük azt, ugye, hogy milyen száraz ősszel vetettünk, aztán volt téli csapadékunk, ami segített, amit segített, viszont nagyon száraz tavaszt kaptunk, különösképpen ez az ostorkai régió, úgyhogy mindent összevetve elégedettek lehetünk.
3: Akkor várhatóan lesznek még jobb parcellák is?
2: Elméletileg igen. A jobb parcellát mindig később lehet kombályozni, mert magasabb a nedvességtartalma, esetleg más a fajtája vagy a hibridje, ezek majd később kerülnek betakarításra. Én bízok benne, hogy tudunk ettől még jobb hozamot is majd valahol produkálni.
1: A 18 dináros felvásárlási ár sem sok, de sajnos az elmúlt években ettől magasabban sem tudták eladni a gazdák a terményt. Nagy haszonra most sem számolhatnak a termelők, de legalább termett. Pont úgy, mint az előző években. A kapás növények még sokat az ég alatt alszanak, és a fejlődési szakaszuk legnagyobb részét a legmelegebben végzik el, míg a kalászosok nem voltak ennek a nagy hőmérsékletnek kitéve. Viszont a tavaszi szárazságnak és a fagynak igen, főleg a búza.
4: Volt, aki megkezdte a parcellát és abba hagyta, mert azért még puha, tehát kevés olyan tábla van, amit már lehetett. Így folytatódna a hőmérsékleti viszonyok, ilyen magasak maradnának, pár nap múlva jó zömébe menne az aratás. Búzák kicsit váratnak még magukra, ott még puhás a szem. Ott még meg kell jegyezni, hogy még ez a magas hőmérséklet árt is egy kicsit össze fogja rántani a búzának a szemét, mert nincs még akkora érési fázisba, hogy befejező, csak a megszáradásra várna, tehát ott még nem roppan a szem annyira, amennyire kellene, tehát ez még károsan hat ki a búzára. Meg kell mondani, hogy nagyon sok időjárási viszontagságon estek hát a gabonák, kezdve a nagyon jó téli hótakarótól, attól a bizonyos jó mennyiségű csapadéktól, ellenbe azután jött egy nagyon száraz periódus, jöttek fagyok is, hidegek, ami szintén visszatartotta a gabonákat, nem volt hasznukra egyáltalán. Későbbiek folytán a szárazság kínoszta meg őket, éppen hogy csak kaptak annyi csapadékot mindenkor, ami nagyon-nagyon szükséges volt, hogy ennyire, amennyire ki tudjanak fejlődni. Kalászok rövidek, kevés szem van bennük, tehát eleve a termés mennyiség minimum 30%-kal kevesebb lesz, egy jó közepes átlagnál is, előreláthatólag. Tehát ezt még nem lehet konkrétan megállapítani, de látszik, hogy nem lesz igazán jó termés. várjuk az árakat, ami kialakuló félben van, de még nincs konkrét ár. Az árpáknál talán a 18 lesz, de ez sem elegendő, hogyha azt veszük, hogy mekkorák voltak a befektetési költségek. Tehát itt megjegyzendő az is, hogy amennyiben rekordtermést takarítanának be az emberek, még akkor is veszteségben lennének, mert az input anyagok rendkívül ilyen megdrágultak, ugyanúgy az üzemanyag, egyéb költségek, növényvédőszerek, talán mérsékelten drágultak, de azoknak az ára is emelkedett. Sok törődés volt velük, nagyon szélsőséges időjárási viszontagság közepette tudták a termelők megvalósítani ezt a termést.
1: Magyar Kanizsa környékén egyébként az árpa és a búza egyforma nagyságú területen lett vetve. Volt időszak, amikor minimális volt a vetés területe, de az elmúlt években az aszályos időszak véget a termelők inkább a biztosra mentek. Árpát, búzát vetettek, hogy teremjen.
5: A 70-es évek királynője a Queen.
6: A 70-es évek királynője a Queen. We are the champions.
7: A 80-as évek hercege Prince. Prince.
8: Prince. A 80-as évek hercege Prince.
9: Purple Rain. Fejedelmi zenék a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Egy második esély. Használja ki ön is. Fejezze be az általános iskolát, szerezzen biztos állást. Ne feledje, a tudás hatalom. Szabad Egyetem, Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Reklámot hallottak.
6: 107,1 MHz.
2: Ahol a nosztalgia a divat.
7: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Ahol a nosztalgia a divat.

0: Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. A napokban megkezdődött az őszi árpák próbavágása a csantavéri határban is. Az arató cséplők viszont csak később kerülnek majd teljes bevetésre. A kalászosok terméshozamával kapcsolatban óvatosabbak a termelők. A témával kapcsolatban egy helyi állattartó gazdával kollégánk Vitkovics Alexander beszélgetett.
1: A Munalban Balogh Zsolt csantavéri termelői sertéstenyésztő, akivel a települést átölelő határban nézünk szét, lassan küszöbön az aratás. Mit mutat a határkép? Mire lehet számítani majd a küszöbön lévő aratáskor?
2: Hát az aratást terveik szerint itt az időjárás függvényében napokba szeretnénk leszamparsolni, mert meg tudjuk próbálni árpában. Maga a határ azért elég vegyes képet mutat, ahol netán több csapadékot kapott az elmúlt időszakban, vagy akár tavasz folyamán is, azok a határrészek sokkal jobb állapotban vannak, illetve maguk a vetések is még zöldebbek, nyersebbek. Viszont ahogy gyengébb volt a csapadék, illetve maguk a határrészeik a legjobb részek, és kicsit felsültek, azokat szerintem a napokban meg lehet kezdeni aratni, és itt várhatóan azért gyengébbek is lesznek majd a termésmennyiségek, de még hogy milyenek lesznek a termések, azokat csak ezt beszélni tudnánk.
1: Foglalkozunk egy kicsit a kapásokkal. Nyilván a szánosság, az aszály, vagy a csapadék szűkösség fejlődésükre is rányomta a bélyeget.
2: Igen, voltak. Hát például van parcánk is volt, amit sajnos a repce nagyon hiányosan kelt ki, és ezt újra kellett vetni most kukoricával, illetve napraforgóval, és ott azért mondjuk nekünk elég nehézkes voltak el is, meg minden. Vannak részek, ahol nagyon szépen kikeltek, és nagyon jó kondícióban vannak úgy a kukorica, mind a napraforgó, de itt is vannak most egy éri parcella, vagy technológiától is függ, hogy ki mit alkalmaz, amik azért jóval gyengébbek. Nagyon meglátott, ha kicsit kevesebb nedvesség volt a talajban, mint másfelé.
1: A kukorica fejlettségi állapota?
2: Változó, tehát a határban szétnézünk vannak, amik már mondhassuk, hogy lassan-lassan derékig élnek, tehát nagyon szép állapotban vannak. Vannak persze ilyen másodvetések, vagy netán, aki ilyen rossz után ültettek, amik most kelnek, vagy most vannak ilyen 2-4 leveles állapotban, illetve vannak olyanok is, amiket sem is újra kellett ültetni a varjak, mert főleg azok csináltak az idejét, azon nagy kártételt, illetve volt egy kis rovarkártevők is okoztak problémákat, de mondjuk annyira a csantori határa nem volt jellemző, voltak parcellák, de nem általánosak az egész határa.
1: A talaj vízhiánya és a csapadék mennyiség ugye szorosan összefügg, viszont a talaj vízmegtartó képességével keveset foglalkoznak a gazdák. Vajon a szerves trágyázás javíthat-e ezen az állapoton is, tekintettel arra, hogy csantavérről beszélünk, ahol azért a jószágtartás valamikor nagyon intenzív volt, de szerintem most is azért vannak olyan gazdák, akik ezzel foglalkoznak, akár kisebb, akár nagyobb mennyiségben. Mennyire figyelnek oda a szerves trágyázással való tápanyag utánpótlásra?
2: Hát, ahol van állattartás a gazdaságban, ott azért kijuttassák a szerves trágyát, illetve valahol elég komoly mennyiségű szerves trágyát juttatnak ki. Nálunk is azért mi is juttatunk ki, az igyekünk minél nagyobb területre kijuttatni minden évben szerves trágyát. Tehát változó, valaki ragaszkodik hozzá, valaki, tehát állattartástól függetlenül, hogy jusson azért valamennyi szerves trágya, vagy szerves anyag a földre. Van, aki nem annyira forszírozza, tehát változó. Biztos, hogy hosszú távon a humusztartalomnak a fenntartásában is sokat jelent a szerves anyagok, illetve a szerves trágya kijuttatása. De ez így nem lehet általánosítani, hogy most mindenki esetleg szerves trágyát akarnak kijuttatni, vagy valaki próbálkozik ilyen zöld trágya növényekkel, mondjuk így, meg takaró növényekkel. Tehát ez mind, ahogy nézem, mindenki próbál kísérletezni a saját lehetőségeihez mérten és kihozni a legjobbat, mert az emberekben az látszik, hogy azért próbálnak változtatni, vagy alkalmazkodni a környezethez.
1: Ugye felvezetőmben elmondtam, hogy nem csak földműveléssel foglalkozik, hanem sertéstenyésztéssel is. Beszélgetésünk folytatásában foglalkozunk egy kicsit a sertéstenyésztéssel. Mi jellemzi most az ágazatot?
2: Volt itt egy-két hétre egy kis megugrás a hízosertés felvásárlási árával kapcsolatban, és utána most úgy néz ki, hogy megint valami történt, mert az ármenekedés megtorpant, sőt, mi többen is hallatszódik, hogy újra lefelé fog korrigálni az ár, tehát ezt nem tudjuk pontosan, hogy most miért is történt ez a kis változás, hogy része van ebben annak is, hogy megjelent újra az afrikai sertéstest is nálunk Szerbiában is több helyen, illetve a múlt hétfőn a Magyarországon is egy telepen diagnosztizálták, vagy az, hogy jelenleg Európában egy nagyon komoly túltermelési válságot mondanak a szakemberek, és akkor így próbál mindenki a fiatal helyét megtalálni, nem tudom, de ezek a, tehát mondjuk az idei év azért az egy nagyon nyomott hízó felvásárlási árat hozott, ami a legjobb termelőknél is önköltség alatti árak jelentek meg, és tehát mindenképpen veszteségre termelünk.
1: Beszélgetésünk végén említette többször a sertésárakat. Ezek hogyan alakulnak jelenleg, és milyen volt előtte, és mi várható?
2: A mostani ár ilyen 178 dinár volt, de ez úgy néz ki, vagy hallatszódik, hogy ez újra visszafelé fog korrigálni, úgyhogy nem tudjuk, hogy milyen lesz az ár. Amúgy egész tavaszon ilyen 130-140 dináros árak voltak, és azért is nagyon nyomott volt, hogy mi várható, azt nem tudjuk. Sajnos nem tudjuk. Bízunk benne, hogy egy kicsikét elkezd felfelé korrigálni, de sajnos, ahogy olvasom az európai piacot is, úgymond komolyabb ár emelkedésre nem lehet számolni, vagy sajnos Szerbiában itt ez nagyon gyorsan tud változni. A malac az ilyen, hát az nagyon-nagyon szórás, a 250-60-70 dinártól 320-30-40-50 dinárig lehet hallani. Ízlelásra mennek ilyen malacok, vagy vágóhídra, tehát attól is függ, de sajnos ilyen tartósan nyomott hízóárak mellett valószínűleg a legtöbb hízleló is átgondolja, hogy megéri-e neki hízlelásba állítani állatokat.
1: Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésünkre állt, és sikeres aratást kívánok, és remélhetőleg Csantavért, illetve Vajdaság ezen részét elkerüli majd a sertéspest is.
2: Köszönöm szépen, és bízunk a legjobbokban.
3: Örül a rockzene, rázkodik a falu. A 107 egész egyeméket hall.
4: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán
5: egy húron pendülünk a rockzenével.
6: 107 egész egy.
7: A legjobb rockzenék a 80-as, 90-es évekből.
6: Ez

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak. Zenés időutazás régi melódiák világába. A Szabadkai Magyar Rádióval.

0: A tavainál is gyengébb búzatermésre számítanak a középbánáti gazdák. A csapadékhiány és a májusi fagyok is negatívan hatottak a várható hozamra. Bíztató viszont, hogy az őszi árpa betakarítása már elkezdődött is, hogy a hektáronkénti átlaghozam 7 tonna körül alakul, hangzott el a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat mintaparcelláin megtartott találkozón. Kecskés István és Anus Beatrix beszámolója.
1: A nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat Zlatica település közelében 90 hektár állami földet munkál meg, ezek a parcellák mint a gazdaságok. György Sztojákovics, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat igazgatója. Azért vagyunk itt, hogy összehasonlítsuk, megnézzük, értékeljük, hogy milyenek is valójában a parcellák, hogy tapasztalatokat cseréljünk a gazdákkal, a mezőgazdasági termelőinkkel, valamint a magházak képviselőivel, ahol nagyjából láthatjuk, milyen terméshozamok várnak ránk, és milyen évünk lesz. A szárazság okozta gyenge kukoricahozam miatt a termelők egyre több kalászost, illetve olajrepcét vetnek, mert ezek a kultúrák jobban viselik a csapadékhiányt. Középbánátban ősszel 57 ezer hektáron vetettek búzát. Snezana Paradjenovic, a nagybecskereki mezőgazdasági szakszolgálat szakmunkatársa. Ami az őszi kalászosokat illeti Középbánát területén, elmondhatjuk, hogy az állapotuk különböző. A helyzet településenként és a termelők által ebben az évben hozott általános agrotechnikai intézkedésektől függően eltérő. Biztosan állíthatjuk, hogy bizonyos százalékban a termés csökkenés minden parcellán tükröző településenként és a termelők által ebben az évben hozott általános agrotechnikai intézkedésektől

0: Sok korábbi évhez hasonlóan az árpa jegyében telik majd. Itt jó árpahozamra számítunk. A betakarítás tegnap előtt kezdődött ezekben a napokban, a Közép-Bánáti régióban és hektáronként 7 tonna hozamot regisztráltak. A tartományi mezőgazdasági titkárság továbbra is támogatja az öntöző rendszerek beszerzését. Petár Szamolovac, tartományi mezőgazdasági titkár helyettes. Nem volt elég nedvesség a talajban, késett a csapadék, és a gazdák már egyes helyeken kénytelenek voltak a búzát is öntözni, ami ritkaságnak számít. Idén erre a célra 480 milliót biztosítottunk. A beérkező pályázatok feldolgozása folyamatban van. Körülbelül egy hónap múlva várható döntés a mezőgazdasági termelőink számára, hogy megkezdhessék beruházásaik megvalósítását. A mintaparcellák megtekintése mellett bemutatták a mezőgazdaságban egyre inkább használatos dróntechnikát is.
1: Nem hiszem el, hogy már megint lekéstem.
2: Hogy ne maradjon le semmi.
3: Szabadkai Magyar Rádió.
2: Az ön állomása.

0: Ennyi fért az Agrárvilág első órájában. Hamarosan rövid hírekkel érkezünk, utána pedig folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat egészen 11 óráig. Tartsanak velünk a folytatásban is. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
2: A 107,1 MHz-en.

0: ajánló következik.
1: Kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban. Vasárnaponként az önök zenés üdvözleteit továbbítjuk 11 és 16 óra között a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Zenei listánkat megtalálják a Pannoner TV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján, a Halasi Tükörben, valamint az internetes közösségi oldalon is. Így gratulálok! Vasárnapi kívánságműsor 11-től 16 óráig a 107,1-en és a 107,9 MHz-en. Ajánlót hallottak.
2: Amikor sétáló magnóval hallgattunk zenét,
3: és videóklubba jártunk a VHS kazettákért.
4: Ezek voltak a 80-as évek.
5: Ezek voltak a 80-as évek.
4: Nosztalgiázzon a Szabadkai Magyar Rádióval.
3: A 80-as évek zenéi mellett.
2: A 80-as évek zenéi mellett.

0: 10 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Grosnyó Zoltán vagyok. Nagyszabású akció zajlott a Badovinci határátkelőn történt visszaélések miatt. Az Újvidéki Felső Ügyészség közleménye szerint 25 személyt tartóztattak, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a nyugat-szerbiai határátlépőn megvesztegetés bűncselekményét követték el. Két további gyanúsítottat még keresnek. A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy hivatalos személyként követték el a büntetteket, közülük 23-an rendőrként, míg 4-en vámtiszként. A letartóztatott és a körözött személyek a feltételezések szerint kenőpénzt fogadtak el, valamint két további gyanúsított állítólag kenőpénzt, illetve különböző ajándékokat kínáltak fel hivatalos személyeknek. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára, ami hivatalosan augusztus 31-éig tart Szerbiában. A bizonyítványosztást június 28-án tartják. A ballagók számára már május 29-én befejeződött a tanítás, a tanulás azonban még javában zajlik, ugyanis június 15-től 17-ig írják a kísérettségiket. Hétfőn délelőtt anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írnak tudásfelmérőt. A záróvizsga előzetes eredményeit június 19-én, a végleges eredményeit pedig június 22-én teszik közzé. A végzősök ezt követően június 23-án és 24-én elektronikusan töltik ki kívánságlistáikat, hogy hol szeretnének tovább tanulni. A középiskolások számára pénteken, június 19-én ér véget a tanév. Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt 32. tisztúító kongresszusán. Orbán Viktort titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Az újra megválasztott elnök kiemelte, hogy a választáson szenvedett vereség után ugyan lemondott, de nem állt félre. Orbán Viktor hozzátette, ebben az előtte álló egy évben azon fog dolgozni, hogy a párt élén minél előbb megtörténjen a generációváltás, és ezzel egy új korszak vegye kezdetét a Fidesz életében. A kongresszuson emellett a Fidesz szervezeti átalakításáról is döntöttek, amelynek célja a párt működésének megújítása a választási vereséget követően. Donald Trump amerikai elnök szerint mára tervezik az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírását. A megállapodás aláírását vasárnapra ütemeztük, és azt követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros, írta Donald Trump tegnapi bejegyzésében. Hozzátette, hogy az egyezmény aláírása nem jelenti azt, hogy Irán rögtön pénzhez jut. Utalt arra, hogy amennyiben a megállapodás feltételei teljesülnek, akkor kaphat Irán könnyítéseket. Irán részéről ugyanakkor hivatalosan nem erősítették meg a napot. Csak annyit ismertek el, hogy közelebb jutottak az egyetértéshez a felek. Néptáncosoktól és a népzene dallamaitól volt hangos tegnap Palics tópartja, a 13. palicsi magyar sokadalom, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium növendékeinek ünnepi nyitó előadásával kezdődött, majd az est folyamán a Duhaj zenekar is színpadra lépett, akik bemutatták a legújabb Mozaik című albumukat. A nyári színpad környékét a hétvégén népzene és tánc tölti meg, miközben a látogatók a kirakodóvásár kínálatából is válogathatnak. A sokadalom ma díszfelvonulással folytatódik a tóparti sétányon, majd táncegyüttesek és énekesek lépnek színpadra. A programban szerepel a Garagúja Gólyalábas kompánia előadása is, az estét pedig közös táncház zárja a Zagyva bandával és a Duhaj zenekarral.
3: Sport.
4: Az ötszörös világbajnok Brazília 1-1-es döntetlennel kezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon, miután a C csoport első fordulójában megosztozott a pontokon Marokkóval. A marokkói válogatott története során először szerzett gólt dél-amerikai ellenfél ellen világbajnokságon. Emellett a katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal a labdarúgó világbajnokság B csoportjának első fordulójában. A 2022-es VB házigazdája ezzel története első pontját szerezte meg világbajnokságon.
3: Időjárás.
4: Szabadkán ma változóan felhős, helyenként esős időre számíthatunk, a csúcshőmérséklet pedig 25 fok körül alakul.
0: hírműsorok óránként.
3: Terítéken a régió és a világ legfrissebb információi.
0: SMR. Reklám következik.
5: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
6: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra, ajándék tévével. www.stkable.tv.
7: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
8: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
9: Fontana Premium, az exkluzív csempe centrum.
8: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
9: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
8: Fontana Premium, Szabadka. Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
10: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük. Önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
11: Reklámot hallottak.

0: Minden, ami mezőgazdaság a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág. Köszöntöm azokat, akik most kapcsolódnak be műsorunkba. Ez itt az Agrárvilág, a mikrofonnál Rafek Violetta. Folytatjuk mezőgazdasági műsorunkat. A második órában utána járunk, hogy hogyan alakul az idei gyümölcstermés Északbácskában. Ezután méhészekkel beszélgetünk, hiszen a méhészet is egyre inkább függ az időjárási viszontagságoktól. Mai műsorunk utolsó témája pedig az afrikai sertéspest is lesz. A helyzet jelenleg kedvezőbb, mint a 2023-as súlyos járvány idején volt, a betegség viszont továbbra is komoly kockázatot jelent a sertéstartók számára. Egy zeneszám után kezdünk. Jó vételt!
1: A magyar retro slágerek nálunk szólnak.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: Minden zene, ami retro, SMR.

0: A tavaszi időjárás okozta aggodalmak ellenére bíztatóan alakul az idei gyümölcstermés Észak-Bácskában. A termesztők szerint több gyümölcsfajta esetében a hozamok a vártnál is kedvezőbbek. A tavaszi fagy végül nem tette teljesen tönkre az ültetvényeket, és a szárazságot is sikerült egyelőre átviselniük a gyümölcsösöknek. Mecserik Anita riportja.
1: A tornyosi Kalmár Béla elégedetten mutatta barackfái egészséges leveleit. Szerinte évek óta nem volt ilyen jó állapotban az ültetvény. Bár a tavaszi fagyok és az azt követő aszályos időjárás idén is komoly kihívások elé állította a termelőket. A gyümölcsösök jól vették az akadályokat, és biztató termés várató. Különösen ott, ahol füstöltek a fagyok ideje alatt.
2: Ahol volt elég hőnk, ott ugye megmaradtak. Az ültetvény északi felén, ahol nem hordtunk elég tűzevolót, ott megritkította, de ott is maradt, de ott lefelezte egy 20-30 méter hosszan lefelezte a termést. Tehát ott a fagy az takarított, de erre, ahol elég hő volt, ugye elég meleg volt a levegő, 4 fokkal sikerült megemelnünk a levegőhőmérsékletet, mértem, tehát a barackoson kívül -3 volt, egy 2 orosszáig tartott hajnalba, a barackosban bent +1 fokot tudtam mérni, és megmaradt a gyümölcs. Tehát egyre nagyobb kihívása a gyümölcsöket megtermelni, pontosan a tavaszi fagyok véget, tehát ugye február meleg szokott lenni, kicsalogatja a virágzást, ugye barackó, ha megindul, aztán az csak tudja lassítani a hideg, de nem tudja megállítani. Ugye március 20-a felé volt a virágzás, ugye szépen megkötött, és akkor aztán jöttek az áprilisi fagyok. Ugye volt többször is, ez a -3 fok 8-án vagy 9-én, ugye ez ellen sikerült védekeznünk. Aztán tovább volt 0 fok, volt -5 fok, 0-5 fok, de az nem csinált kárt, tehát nem kellett védekezni. És akkor így, aztán ugye ezzel, mikor túl vagyunk, akkor kezdjük a betegségeket, ugye sajnos, ami ugye monília, tavaszi monília az a virágzáskor, az nagyon oda kell figyelnünk. Tehát az idén, mivel hogy széthúzódott itt nálam, legalábbis ugye 5 fajtán van, széthúzódott a virágzás, és akkor 4-szer kellett monília ellen permeteznünk azért, hogy megőrizzük.
1: Királyhalom térsége a vegyes talajával minden évben feladja a leckét a gyümölcstermelőknek. Ennek ellenére idén ott is elégedettek a termesztők. A fagy néhol megritkította a gyümölcsösöket, de nagy részét sikerült megőrizni. A jelenlegi kihívás a szárazság, amit a termelők kizárólag öntözéssel tudnak megoldani. Mint mondják, a talajból legalább 1 évnyi csapadék hiányzik.
3: Többé-kevésbé elégedettek vagyunk, főleg az előző évekhez képest, tehát most nem csinált olyan nagy kárt a fagy, kicsit megritkította a gyümölcsöt, de azért hagyott is. Az aszály viszont az probléma lesz, meg a meleg. Mi öntözünk minden, de azért ez nem olyan, mint hogyha a talajból, tehát hogyha esőt kapna, vagy mondjuk rá talajból hiányzik tulajdonképpen egy évi, vagy még több csapadék. És nagyon lement a talajvíz szintje, úgyhogy a gyümölcsfák is ezt öntözés nélkül nehezen tudják elviselni.
4: Meg lehet-e már állapítani a termés kiesést, vagy annak a méretét, hogy mekkora termés kiesése számítanak?
3: Hát túlságosan nagy termés kiesés nincs, tehát a barackot, sárga barackot is valamennyire azért megritkította a fagy. A fáknak a magasabb részein ott több maradt, tehát ott egy normális termés van, az alacsonyabb részeken ott alig van, ott kevés van, de azért lesz termés. Ugyanúgy nálunk a medgyet is például megritkította eléggé, de azért hagyott is belőle.
1: A gazdák szerint a jó terméshez nem csak az öntözés, hanem a betegségek elleni védekezés is kulcsfontosságú. Mint mondják, ott alakult kedvezően a terméshozam, ahol időben védekeztek a gyümölcs monília ellen. A felvásárlási ár egyelőre bizonytalan, de a gazdák szerint a költségek fedezéséhez legalább 1 eurót kellene kapni kilogrammonként a kajszibarackért.
5: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
6: A szerelem hullámhosszán.
7: Ez a 107,1 MHz.
8: Társadalmi célú felhívás.
9: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a Szabadkai MCT Fiatal Tehetség programjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
10: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
11: Társadalmi célú felhívást hallottak.

ami hozzád láncol. Kongó nagy termek születtek bennem, hiányod fogja lettem, ma jelennek tűnt a múlt. De letéptem róla, csak állarc volt, hazug állarc volt.

0: Sok más mezőgazdasági ágazathoz hasonlóan a méhészet is egyre inkább függ az időjárási viszontagságoktól, mondják a tiszamenti méhészek. Ebben az évben már alig volt repceméz, sőt, még az akácfa virága is néhol elfagyott. Emellett egyre több időt és energiát igényel a méhcsaládok gondozása. Problémát okoz továbbá a felvásárlási ár és a mezőgazdaságban használt vegyszerek használata is. Fejős Ornella a mikrofonnál.
1: A méhcsaládok fejlődésére az elmúlt évek nagy aszálya is kihatott. Emiatt gyenge immunrendszerrel készültek a télre. Az előtte lévő hónapokban pedig nagy volt a szárazság, így nem tudtak testileg sem felkészülni a hidegre. Ennek okán több gazda is próbálta serkenteni őket, illetve elkezdték egyesíteni, azaz kiegyenlíteni a családokat. Ez azt jelenti, hogy a gyenge családokat az erősebb családokhoz helyezték át. A felerősödési fázis pedig folyamatos volt, mesélte Körmöci Lóránt méhész. Hozzátette, a hosszú távú cél az volt, hogy az erősebb méhek rajzását visszafogják, a gyengébbeket pedig felerősítsék. Ezután következett az akácméz betakarítása, ami idén sem számított rekordmennyiségnek.
2: Ugye előtte még a repcére, hogy vándoroltunk, az nagyon jó megindította a méheket. Gyűjtöttek egy kis repcét is, kevesebb mennyiséget, mint amit általában szoktak. Tehát úgy mondom, hogy a kis eladásra otthon, amit árulunk, arra a mennyiség az meglett, és a repce után pedig méhészek nagyon örültek, hogy az idén végre nem fagyott le az akác. Tehát igazából minden évben valamekkora mennyiség, valamekkora erejű fagykár szokta érni az akácot. Az idén körülbelül olyan 1-1,5 méter magasságig láttunk az akác fákon fagykárt, de ez elenyésző mennyiségű volt, tehát a gyönyörű szépen virágzott. Két konténerrel vándoroltunk az idén is az akácra. Azok a családok, amelyek fölfejlődtek, tehát az erejüktől függően szépen gyűjtöttek. Jó volt az idei.
1: Fontos kiemelni a felelőtlen vegyszeres kezeléseket is, amelyet a mezőgazdaságban használnak a termelők. Sokan ugyanis akkor permeteznek, amikor a méhek nektárt gyűjtenek. Kispiacon Muhi Bettina és családja is méhészettel foglalkozik. Bettina inkább a pergetésben szokott részt venni.
3: 13 éve foglalkozunk méhészettel.
4: Hogyan értékelnéd az idei évet eddig?
3: Hát az idei évet kicsit féltünk, tartottunk kezdve a kedvezőtlen időjárástól, de amikor virágzott a repce, szép napsütéses időnk lett repce, mézre nem panaszkodtattunk, jó termés hozott.
4: Hogyan sikerült az akác?
3: Az akác virágzással meg vagyunk elégedve, mivel 3 éve ez eddig mindig elfagyott, csak az árak maradtak a régiek.
4: Mit jelent az, hogy az árak régiek maradtak?
3: Hát ugyanannyit kapunk érte, mint például 5 vagy 6, 7 éve ezelőtt, és ugye az árak mindenhol csak felfelé mentek. Akár a boltba, akár a péknél, bárhol, mi megmaradtunk ott, ahol eddig voltunk.
4: Minőségileg, ha lehetne, milyen lett az idei méz?
3: Minőségileg jó lett, finom.
4: Mi várható majd a napraforgóval?
3: Hát a napraforgóval bízunk benne, hogy jó időnk lesz, a szárassággal reméljük nem fogunk küszködni, és mézzel, hogy kedvezzen majd egy kicsit legalább az idő a méhészekre is.
1: A magyar kanizsai piacon többen is árulnak mézet. A legkelendőbb az akácméz, de sokan vásárolnak virágmézet vagy repcemézet. A magyar kanizsai Kordován Miklós évtizedek óta árul a piacon.
5: Az a helyzet az egészben, hogy itt most lett fölemelve az akácméz ára, 1004, a virágot még 8-900 dinár. A repce is 8, akkor van itt propolisz, akkor virágpor, krém.
4: Hogyan tudják nagyban értékesíteni, vagy csak kicsiben árulják?
5: Nagyban olyan keveset adnak érte, hogy éppen mondtam is itten a múltkorában, amikor, hogy emelni kell az árát fő a méznek. Mondom nekik, hogy mit akartok, mindenkinek van.
4: Milyen a nagybani ára? Lehet-e bármit is tudni a nagybani áráról, hogy mennyibe kerül?
5: Nagybani ára? Hát azt, őszintén mondom, nem tudom, mert egyik azt mondja ennyi, a másik annyi, hogy 2,80 meg 3 a virágméz. Az akászméz, de még azt, hogy 6-ot mondanak.
1: A napraforgó virágzása még javíthat az éves mézhozamon, ezért a szezon végleges mérlege egyelőre nem ismert. A méhészek bíznak abban, hogy a nyári hordás részben ellensúlyozza majd a repce által okozott kiesést.
6: Mi játsszuk a legjobb retrózenéket.
7: Igen!
6: SMR.
7: Bizony!

0: Az afrikai sertéspest is továbbra sem tűnt el Szerbiából. Bár a helyzet jelenleg kedvezőbb, mint a 2023-as súlyos járvány idején volt, a betegség továbbra is komoly kockázatot jelent a sertéstartók számára. A szerb állategészségügyi hatóságok ezért változatlanul fokozott megfigyelést végeznek és fenntartják a szükséges járványvédelmi intézkedéseket. Hogy milyen a jelenlegi helyzet és mire kell figyelniük a gazdáknak, erről dr. Horváth József nyugalmazott állatorvos kollégánk Vitkovics Alexander kérdezte.
1: Ismét felütötte fejét hazánkban a sertéspest is, hozzánk legközelebb, tehát az Északbácskai körzethez legközelebb álló szerémség egy településén jelentkezett ismét ez a járvány. Mit kell most erről tudni, és mennyire vannak veszélyeztetve pillanatnyilag a gazdák?
2: Sajnos az afrikai sertéspest is jelen van környékünkön, nálunk már régóta jelen van. Legutóbbi eset Magyarország jelentette be Válalján, hogy megjelent a sertéspest is házi sertésekben is. Úgyhogy most már lehet mondani azt, hogy körül vagyunk véve Magyarországon, Romániában, Horvátországban, Boszniában, mindenütt jelen van a sertéspest is. Épp úgy jelen van nálunk is, főleg Szerénységben, a Kolubarai körzetben, Mácsván. Legutóbb volt példa ugye Belgrád mellett Obrenovácon is. Tehát az, amit tudni kell, az ugyanaz, amit már annyiszor elmondtunk, hogy nagyon fontos, hogy milyen módon védekezünk a sertéspest is ellen. Tehát zártartás kötelező, tehát biztosítani kell, hogy az állataink zárt módon legyenek tartva, ne jussanak kapcsolatban a vaddisznókkal, mert a vaddisznók azok, amelyek legjobban terjesztik, tehát a vaddisznók által szennyezett, kontaminált tárgyak, ami lehet fű is akár, vagy takarmány, tud ez a betegség tovább terjedni. Tehát nagyon fontos ez a zártartás, nagyon fontos, hogy betartsuk a korlátozásokat, és nagyon fontos, ugye, hogy távol tartsuk a házi sertéseket a vaddisznótól.
1: Eddig sikerült megóvni ezt a környéket, itt most az Északbácskai körzetről beszélek, ettől a járványtól. Ez bizonyos felkészültségre mutat rá, nem csak az állatorvosi szakemberek részéről, hanem az állattartók részéről is, hiszen betartják azokat az utasításokat és fegyelmezettek a jószágtartással kapcsolatban. Én a minap, igaz, hogy nem ezzel a témával kapcsolatban beszélgettem egy sertéstenyésztővel, és azt mondta, hogy ők szigorúan betartják, és ruhát cserélnek, és nem engednek idegen embereket be a jószágok közé. Így lehet védekezni.
2: Igen, na most, hát mi valamivel kedvezőbb helyzetben vagyunk, mint a Szerémségben és Szerbia délebbi részein. Nálunk már nagyon kevés az egy-két sertéstartó gazdaság, tehát ahol nehéz a biobiztonsági intézkedéseket betartatni. Aki sertéssel foglalkozik vidékünkön, az fölmérte annak jelentőségét, hogy mit jelent az, hogy zártartás, és nagyon sok edukációt, nagyon sok támogatást kaptak ugye az állatorvosi szolgálattól, hogy hogyan kell ezt a biobiztonsági intézkedéseket foganatosítani. Úgy gondolom, hogy ezért is vagyunk mi némileg kedvezőbb helyzetben, de sajnos ez a magyarországi eset is biztosítsa, ugye, ha bár Magyarországon nincsenek kisgazdaságok, de mondjuk egy Válaljai telepen, ugye, ahol 3000 sertés volt, mégis beütött az afrikai sertéspest is, valószínűleg ugye a vaddisznók által való kontaktus révén. Tehát a figyelem mindig ott kell legyen, tehát mindig kell ezen dolgozni, ennek a biobiztonsági intézkedések foganatosításának mindennapi rutinná kell, hogy váljon, és aztán ott van még ugye a Jóisten is, aminek nagy szerepe van abban, hogy meg tudjuk óvni az állományainkat.
1: Miért veszélyes ez a járvány? Ezen gondolkodtam, hiszen az emberre nem jelent veszélyt.
2: Az emberre nem jelent veszélyt, de viszont a sertésekre nagy veszélyt jelent. Tehát ha megbetegszik az állat, valószínűleg, hogy el fog hullani. Ez a betegség nem terjed olyan gyorsan, mint mondjuk a szár és körönfájás. Ezért is nehezebb ellene védekezni, és ugyanúgy, mint más fertőző betegségek ellen is, tehát a mostani tudomásunk szerint, ugye, nagyon fontos az, hogy minél előbb észleljük a betegségeket, fölfedezzük, még mielőtt a vírus nagyon el tud terjedni az állományunkban, ugye, meg állományok között, és ezáltal próbáljuk megakadályozni a vírus terjedését. Az, hogy az utóbbi időben, mondjuk ebben az évben Szerbiában 22 új esetet jelentettek, mondjuk csak az utóbbi hónapban, ez a 10 nap alatt 9 új esetünk volt, ez azt jelenti, hogy a szolgálat működik, tehát az új fertőzéseket fölfedjük, kialakítsuk ugye a védő, megfigyelő körzeteket, az állatokat megsemmisítik, és ezáltal próbáljuk a vírus terjedését megakadályozni, hogy az robbanásszerűen szétterjedjen nagyobb területre. És lényegében az valahogy úgy sikerül, és egy egyensúlyban vagyunk. Tehát mondjuk ebben az évben volt egész Szerbiában ugye 12 új gócpont, de viszont 27 gócpontot tavalyról, meg az idén, amiket már fölszámoltunk. Tehát van itt egy hatalmas munka, ami mögött úgy gondolom, hogy az állás most olyan 0-0. Tehát nem mondhatnám azt, hogy ez a betegség el tud hatalmasodni a törekvéseink fölött, hogy megakadályozzuk.
1: Milyen tünetek jelentkeznek a jószágnál? Tudom, hogy erről már korábban beszéltünk, de az ismétlés azt hiszem sosem árt.
2: Így van, így van. A tünetek olyanok, mint más fertőző betegségeknél. Tehát hirtelen alkullás, láz, étvágytalansággal kezdődik, ugye. Ha ezeket a tüneteket észleljük, főleg ha elhullás van az állományokban, ugye a disznók között, akkor mindenféleképpen értesíteni kell az állatorvosi szolgálatot, a felügyelőséget. Különben van egy aktív monitoring rendszer, amely minden gyanús esetet kivizsgál, és ezáltal sikerül valójában ugye felfedni ezeket a fertőzéseket, úgymond még a kezdeti szakaszában.
1: És végezetül, van-e hatékony védőoltás a vírus ellen? Ezt azért kérdezem, mert ez már visszatérő téma több éven keresztül, és azt hiszem, hogy a hallgatókban is felvetődik az a kérdés, hogyha már ez időnként megjelenik, akkor vajon miért nincs kifejlesztve ez a vírus ellen egy hatékony védőoltás?
2: Sajnos ez ideig nem sikerült kifejleszteni hatékony védőoltást az afrikai sertéspest is ellen. A vírusnak van egy olyan tulajdonsága, ugye, hogy a vírus elölt részei nem okoznak kifejleszteni hatékony védőoltást az afrikai sertéspest.

0: pályába, és nagy károkat okoz. Van példa rá, ugye úgy gondolom, hogy Közel-Keleten már vannak ilyen kísérleti vakcinák, de sajnos azok se mutattak jelentősebb eredményt. Sokszor a vakcina használatával valójában tovább terjesszük a betegséget. Tehát még nincsen megfelelő biztonságos vakcina, addig nem ajánlatos használni, addig jobb megpróbálni ilyen radikális módszerekkel megvédeni az állományunkat.
1: Köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt, a jószágtartóknak pedig azt kívánom, hogy gazdaságukat kerülje el ez a járvány, és továbbra is legyenek fegyelmezettek, ahogy eddig is.
0: Én is köszönöm.
2: Önök a Szabadkai Magyar Rádió adását hallgatják a 107,1 MHz-en.

0: A várhatóan gyengébb termés ellenére is csökkennek a felvásárlási árak Szerbiában. A gazdák szerint a búza és az árpa ára ma már több mint 10 évvel ezelőtti szinteken mozog, miközben a termelési költségek jelentősen emelkedtek. A Béta hírügynökség több vajdasági gazdálkodót is megkérdezett a jelenlegi helyzetről. A kiszácsi termelők szerint az árpa felvásárlási ára néhány nap alatt kilogramonként 24 dinárról 18 dinára csökkent, míg az új búzatermésért jelenleg körülbelül 20 dinárt kínálnak. A szabadkai termelők szerint a közelmúltban lehullott csapadék kedvezően hatott a kukoricára és a napraforgóra, de a jó terméshez még legalább 2-3 kiadós esőre lenne szükség. Nekünk pedig ennyi fért mai műsorunkban, az Agrárvilágot hallották. A műszaki munkatárs Farkas Ervin nevében is köszöni a figyelmet a szerkesztő Rafek Violetta. Tartsanak velünk a folytatásban is, a hírek után kezdődik a vasárnapi kívánságműsor. További szép napot és kellemes rádiózást kívánunk mindenkinek, a viszonthallásra. Minden, ami mezőgazdaság, a Szabadkai Magyar Rádióban. Agrárvilág.
1: A 80-as és 90-es évek legjobb magyar zenéi.
2: Szabadkai Magyar Rádió, ahol
3: a dal most neked szól.
2: A 107,1 MHz-en.

0: 107,1. Itt csak retrós láger megy.
1: Zenés időutazás a Szabadkai Magyar Rádióval a 80-as években.

0: 11 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Hírek.
4: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Szombaton 19 óra környékén két zentagunarasi, 40 év körüli férfi a Halászcsárda üdülőtelepénél csónakázás közben a Tiszába esett és nyomtalanul eltűnt, írja a Magyar Szó. A csónakot egy 20 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból. A jármű a mentőegységek megérkezésekor is körbe-körbe forgott a vizen. A környéken tartózkodó csónakosok azonnal a férfiak keresésére indultak eredménytelenül. A Tisza mentőcsapat tagjai és a nagykikindai belügyi szervek mentőegysége tovább folytatja a két eltűnt férfi keresését a Tiszán. Nagyszabású akció zajlott a Badovinci határátkelőn történt visszaélések miatt. Az Újvidéki Felső Ügyészség közleménye szerint 25 személyt tartóztattak le, akiket azzal gyanúsítanak, hogy a nyugat-szerbiai határátlépőn megvesztegetés bűncselekményét követték el. Két további gyanúsítottat még keresnek. Azzal vádolják őket, hogy hivatalos személyként követték el a büntetteket, közülük 23-an rendőrként, míg 4-en vámtisztként. A letartóztatott és a körözött személyek a feltételezések szerint kenőpénzt fogadtak el, valamint két további gyanúsított állítólag kenőpénzt, illetve különböző ajándékokat kínáltak fel hivatalos személyeknek. Donald Trump amerikai elnök szerint mára tervezik az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírását. A megállapodás aláírását vasárnapra ütemeztük, és azt követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros, írta Donald Trump tegnapi bejegyzésében. Hozzátette, hogy az egyezmény aláírása nem jelenti azt, hogy Irán rögtön pénzhez jut. Utalta arra, hogy amennyiben a megállapodás feltételei teljesülnek, akkor kaphat Irán könnyítéseket. Irán részéről ugyanakkor hivatalosan nem erősítették meg a mai napot, csak annyit ismertek el, hogy közelebb jutottak az egyetértéshez a felek. Néptáncosoktól és a népzene dallamaitól volt hangos tegnap Palics tópartja. A 13. palicsi magyar sokadalom a békéscsabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium növendékeinek ünnepi nyitóelőadásával kezdődött, majd az est folyamán a Duhaj zenekar is színpadra lépett, akik bemutatták a legújabb Mozaik című albumukat. A nyári színpad környékét a hétvégén népzene és tánc tölti meg, miközben a látogatók a kirakodóvásár kínálatából is válogathatnak. A sokadalom ma díszfelvonulással folytatódik a tóparti sétányon, majd táncegyüttesek és énekesek lépnek színpadra. A programban szerepel a Garagúja Gólyalábas kompánia előadása is, az estét pedig közös táncház zárja a Zagyva bandával és a Duhaj zenekarral.
3: Sport.
4: Ma és holnap sem maradnak meccsek nélkül a foci szerelmesei. A tengerentúli labdarúgó világbajnokság egy csoportjában a német válogatott Curaçao csapatával találkozik 19 órakor Houstonban. 22 órakor továbbra is Texas marad a figyelem középpontjában, hiszen az Arlington stadionban az F csoportból Hollandia és Japán csap össze egymással. Hajnali egykor az Elefántcsontpart Ecuador mérkőzést követhetik majd az éjszakai Baguio egyenesen Philadelphiából. Hajnali 4 órakor pedig az F csoportban a svéd és tunéziai válogatott találkozik a mexikói Monterrey városában.
3: Időjárás.
4: Szabadkán és környékén 25 fok van jelenleg, felhős, borús helyenként esős időre számíthatunk majd, főként a délutáni órákban. A mai csúcshőmérséklet 25-26 fok körül alakul.
5: Ne maradjon le a fontos dolgokról!
6: Hallgasson bennünket!
1: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
6: Részletről részletre a Régió Rádióban is. Reklám következik. Elektronápon. A legnagyobb villamosság járuválaszték Szabadkán. LED világítás, kábelek, kapcsoló, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 0244-150-150. 0244-150-150.
0: Légy te is egy lendületes csapattagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
7: Reklámot hallottak. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Tisztelettel köszöntöm a vasárnapi kívánságműsor hallgatóit 672. adásunkban az év 24. vasárnapján. Június 14-e Vazul és Zalán névnapja van. Viharos kedvű Éliás napjának is tartják a mait. A népi emlékezetben megmaradt egy erős kép. Éliás napján könnyen megzördülhet az ég, hirtelen zápor, szél, vihar érkezhet. Június közepén a kertész ezt nem veszi félvárról. Ilyenkor a kert már tele van ígérettel. Erősödik a paradicsom, kapaszkodik a bab, fejlődik a szőlő, hízik a gyümölcs, nő a tök, a paprika, az uborka, a virágágyás pedig sok helyen már nyári arcát mutatja. De ami ilyen szépen nekilendült, azt egy rosszkor érkező vihar percek alatt megtépázhatja. Viszont június 15, Vitus, megfordítja az időjárást. Vid napja másként Vitus, Vida ifjú ókeresztény vértanú, a középkor végének kedvelt pártfogója, a 14 segítőszent egyike. Nyárkezdő napnak tartották sokfelé június 15-ét, mert hogy a parasztok tapasztalása alapján általában ilyenkor fordul meg az időjárás. Kijönnek a rákok a folyópartjára, jelezvén a várva várt időváltozást, a napfénytárasztó Vitus jó és bő termést, esője, hidege, hetekig tartó hűvös borongást és silányabb gabonahozamot mutat. Na én pedig mutatom, pontosabban már is továbbítom a jó kívánságot, mert ma is 10 óra óta várjuk üdvözleteiket SMS, Viber és e-mail formájában, valamint telefonon. Facebookra szombat délig lehetett írni. Jó vételt és kellemes rádiózást kíván. A telefonoknál Nikolics Martin és Grisik Dániel, az adásvezető technikus Sóti Tamás. Nevükben is köszönti a hallgatókat a szerkesztő műsorvezető Búzás Zsanna. És már is a kikindai regruták nótacsokrával indítunk. A Pestera helyi közösségbe Granyák Magdolnát születésnapja alkalmából köszönti a Csipet csapat. Szabadkára Berta Juliannának nagyon boldog születésnapot kíván élettársa Zlatko. Németországba Paróci Róbertnek és családjának szép vasárnapot és jó zenehallgatást kíván Piroska és Béla Szabadkáról. Szabadkára a legdrágább édesanyának, Fekete Piroskának boldog születésnapot kívánnak gyermekei, unokái és dédunokái a messzi távolból. Bácsszőlősre, Koptyil Margitnak kissé megkésve névnapjára szeretettel küldi Szenyériné. Szerelmének Norbinak küldi és szép vasárnapot kíván mindenkinek Csóka Klaudia.

Csontavére Nagy Szuzinak és Lászlónak és az egész családnak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja Erzsi és Anti bácsi Topolyáról. A pesterhelyi közösségbe Gronyák Magdolnát születésnapja alkalmából köszönti Marika és a nyugdíjas társai. Horgosra Varga Máriának és családjának jó egészséget kíván Erika és Zoli. A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Sörös Jancsi Szabadkáról. Köszönjük! Fekete Piroskának születésnapja alkalmából ezzel a dallal kívánnak még sok egészségben eltöltött éveket, gyermekei, unokái és dédunokái, akik őt nagyon szeretik. Szabadkára Gronyák Magdolnának nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kíván Edit és Anna néni. Makhetesre Vert Irmának kellemes vasárnapot kíván Elvira és István, Pityut is üdvözlik. Kellemes vasárnap délutánt kíván Tímea, kedves családjának, és nagyon sokszor pusztíja őket. Moson Magyaróvárra Melinda mamának boldog születésnapot kíván unokája Renáta Bajáról, aki őt nagyon szereti, és Tatát is sokszor puszíja. A Salgótarjáni Szent Lázár Kórház és a Budapesti Idegsebészeti Klinika dolgozóinak, kik június 4-én megmentették életét, nagyon szépen köszöni nekik, a rádió munkatársainak további szép napot kíván Vilinyi József. Jó egészséget kívánunk! Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának és Zoltánnak, valamint Stefánnak szép vasárnapot kíván édesanyjuk Rózsa Csantavérről, az unokákat is szeretettel üdvözli. Szabadkára Berta Juliannának nagyon boldog születésnapot kívánnak Ausztriából Robert, Karolina, Károly és Viktória, Zlatkót pedig üdvözlik. Kólára drága testvérének Fajszi Évának és Dejanának kellemesen együtt töltött időtöltést kíván, jó étvágyat az ebédhez, az, aki nagyon sajnálja, hogy nem lehet velük, Inci a messze távolból. Kellemes vasárnapi délutánt a kis családnak, Korinak és Izabellának Szingenbe, ezt kívánja Deni, Margit és Boldizsár. Telecskára Csincsák Antalnak gratulál névnapja alkalmából felesége Teréz. Puszta Mérgesre drága Manyókának közelgő szülinapja alkalmából minden szépet és jót kíván Orsi, Mama és Norbi. Minden kedves rádióhallgatónak szép vasárnap délutánt! Kedves pusztamérgesi Pálfi Margit Manyó, névnapod közelgő születésnapod alkalmából kívánunk neked még sok délelőttönkénti vendégsereget, mert te elmondhatod magadról, hogy minden nap vannak vendégeid, és hogy nem csak a 20 éveseké a világ. Küldik a te lányaid, akik bearanyozzák a mindennapjaidat, pedig nem minden nap mennek vendégségbe hozzád.

A rádió dolgozóinak és a hallgatóknak szép vasárnap délutánt és további jó munkát kíván a Jankó család. Köszönjük szépen, kellemes rádiózást! Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és párjának jó egészséget kíván és szép vasárnapot Nászasszony a Rózsa Csantavérről. Bács Szőlősre, Gyurákovics Máriának és Bács Almásra Berencsi Zoltánnak és családjának, valamint Katona Jánosnénak és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Németországba Oberhausenba drága testvérüknek és Nenának, Sáfár Irénkének nagyon szép vasárnapot kívánnak. Mihály, Éva és Diana.

Kanizsára drága édesanyjának, Varga Erzsébetnek és párjának, Józsefnek jó egészséget kíván lánya Erika. Martonosra, Sztanászkovics Piroskának a gondoskodását köszöni lánya Szuzanna. Topolyára édesanyjának, Csizmadia Erzsébetnek, szeretett lányától, Pavlokovics Szilviától, Németországból szól a dal. Tornyosra, Kovács Teréziának, a legdrágább édesanyjának, Nagyikának, Dédikének kellemes vasárnapi zenehallgatást, további jó egészséget kívánnak, akik őt nagyon szeretik, leánya Izabella, unokája Alexandra és dédunokái Kornél és Jamina.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10 ezer euró. További részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon lehet, tehát 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó. Erős és megbízható 3.0-ás V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon, 062-92-84-531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 12:30-11:00, valamint délután 13:30-16:00.
1: Hétvégén 9:30-12:00, valamint délután 14:30-17:00.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik. Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
3: Várom a postást.
1: Jön a nyugdíj?
3: Azt várhatom.
1: A számlákat hozzák.
3: Na azt nem várnám.
1: Hát akkor...
3: Ma hozzák a hét napot!
4: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
5: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
6: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
0: Reklámot hallottak.
7: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
8: Adára szerető unokáiknak, Gödér Mirának, és Noelnek örömteli vidám nyári szünidőt, valamint Zentára Pison Petrát közelgő 18. születésnapja alkalmából szeretettel köszönti az Utrinai mama és Sanyi bácsi. Horgosra Ábrahám Ilonának és Vranka Erikának szép vasárnapot kíván a Varga család. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak. Nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Csantavéren Mecserik Izabellát és párját ezzel a dallal köszönti és vidám vasárnapot kíván édesanyja Rózsa. Csantavérre anyósának, Pavlukovics Rózsának szól a felvétel Szilviától Németországból. Sok szeretettel köszöntjük Ürményházáról Tóvízi Edvint, aki ezen a szép napon bérmálkozása alkalmából ünnepel. Szívből gratulálunk neki ehhez a jeles eseményhez, és kívánunk számára sok egészséget, boldogságot, sikert és Isten áldását az élet minden területén. Külön szeretettel köszöntjük Bérma apukáját, Túri Attillát is, valamint a Túri és a Tóvízi család minden tagját. Kívánunk nekik kellemes ünneplést, jó egészséget, sok örömet és felejthetetlen családi pillanatokat ezen a szép ünnepi napon. Mindezeket a jó kívánságokat sok szeretettel küldi Nenája, Izabella és Kornél Németországból, Zingenből.

Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt. Antinak egyben boldog születés és névnapot kíván fia, aki Csabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról. Csantavérre, Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Telecskára Csincsák Antalnak boldog névnapot kíván Budapestről lánya Erika és unokája Dorina.

Németországba Paróczi Veronikának és családjának szép vasárnapot, jó zenehallgatást és jó egészséget kíván unokatestvére Piroska és férje Béla Szabadkáról. Csantavérre Anitics Juliskának kellemes vasárnapot és jó egészséget kíván barátnője Magdi.

A híradó előtt még Korda György gyönyörű felvétele belefér, majd a híradót követően a születésnaposokat köszöntjük. Bácsszülőse Gyurákovics Máriának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván szerető párja Péter. Topolyára férjének, Boros Zoltánnak szeretne kedveskedni ezzel a gyönyörű zeneszámmal felesége, aki mindennél jobban szereti.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 12 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.

0: Híradó.
1: Ketten fulladhattak vízbe a Tiszán, a testeket még keresik. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolások számára. Az illegális migráció elleni harc az Orbán kormány egyik legnagyobb hazugsága, ezt mondta Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. Orbán Viktor maradt a Fidesz elnöke, és fociból ma sem lesz hiány mondjuk a várható mérkőzéseket és időpontokat. Jó napot kívánok a mikrofonnál, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Szombaton 19 óra környékén két zentagunarasi 40 év körüli férfi a halászcsárda üdülőtelepénél csónakázás közben a Tiszába esett és nyomtalanul eltűnt. A csónakot egy 20 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból. A jármű a mentőegységek megérkezésekor is körbe-körbe forgott a vízben. A környéken tartózkodó csónakosok azonnal a férfiak keresésére indultak, de eredménytelenül. A Tisza mentőcsapat tagjai és a nagykikindai belügyi szervek mentőegysége tovább folytatja a két eltűnt férfi keresését a Tiszán. Kibővítették a nyomozást a belgrádi Szenyák városrészben található 27 nevű étteremben történt gyilkosság ügyében. Az ügyészség szerint a fő gyanúsított Sasha V. egy korábbi konfliktust követően visszahívta az áldozatot az étterembe, majd több lövéssel megölte. A lövöldözésben mások élete is veszélybe került. A nyomozás adatai alapján többen is segíthettek a bűncselekmény eltusolásában. Eltüntették a nyomokat, elrejtették a holttestet, az egyes rendőrök sem jelentették az esetet. Az ügyben összesen 11 ember érintett, köztük rendőrök és egy volt magasrangú rendőri vezető is. Megkezdődött a nyári szünet az általános iskolásoknak, ami hivatalosan augusztus 31-ig tart Szerbiában. A bizonyítványosztást június 28-án tartják. A ballagók számára már május 29-én befejeződött a tanítás. A tanulás azonban még javában zajlik, ugyanis június 15 és 17-e között írják a kísérettségiket. Holnap délelőtt anyanyelvből, kedden matematikából, szerdán pedig a választott tantárgyból írnak tudásfelmérőt. A záróvizsga előzetes eredményeit június 19-én, a végleges eredményeit pedig június 22-én teszik majd közzé. A végzősök ezt követően június 23-án és 24-én elektronikusan töltik ki kívánságlistáikat, hogy hol szeretnének tovább tanulni. A középiskolások számára egy héttel tovább tart a tanév. A nyári szünetet jelző csengő szó számukra jövő pénteken, június 19-én szólal majd meg. Az előző Orbán kormány a nyilvános kommunikációjával ellentétben az Európai Unió bíróságának migrációs ügyben hozott ítéletének végrehajtására készült, erről is beszélt Magyar Péter rendkívüli sajtótájékoztatóján. A magyar miniszterelnök szerint ennek részeként Vitnyéden egy akár 500 fős befogadóközpont kialakítását tervezték, amelyre több milliárd forintot szánhattak volna. Magyar Péter miniszterelnök szerint az ügyben további dokumentumokat hoznak nyilvánosságra. Hangsúlyozta ugyanakkor, hogy a jelenlegi kormány nem tervez migránstáborokat vagy tranzitzónákat létrehozni Magyarországon, és olyan megoldást keres, amely megfelel az uniós jognak, de nem jár illegális migránsok befogadásával.
2: Ami politikai felelősség felmerülhet, szerintem az egészen elképesztő ebben a történetben. Hogy büntetőjogi felelősség ebben a konkrét ügyben van, azt nem tudom. Más ügyekben ugye konkrétan elmondtuk, akár a költségvetés meghamisításánál, vagy túlárazásoknál, hogy egyértelműen büntető felelősség is van, és ott feljelentést is tettünk, vagy teszünk. A vizsgálóbizottság összehívását ugye nem a kormány kezdeményezi, hanem a, mondjuk az országgyűlési frakciók. Én nekem még, mivel most jelentettük be az adagokat, nem volt lehetőségem a frakciót tájékoztatni a részletekről, úgyhogy majd eldönti, de én nem tartom kizártnak, hogy ebben is kell, és meg kell hallgatni a szereplőket.
1: Újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének a párt 32. tisztúító kongresszusán. Orbán Viktort titkos szavazáson 737 érvényes szavazatból 729 szavazattal választották meg a küldöttek egy évre. Az újra megválasztott elnök kiemelte, hogy a választáson szenvedett vereség után ugyan lemondott, de nem állt félre. Orbán Viktor hozzátette, ebben az előtte álló egy évben azon fog dolgozni, hogy a párt élén minél előbb megtörténjen a generációváltás, és ezzel egy új korszak vegye kezdetét a Fidesz életében. A kongresszuson emellett a Fidesz szervezeti átalakításáról is döntöttek, amelynek célja a párt működésének megújítása a választási vereséget követően.
3: A magyar politikában ma egy liberális kormány áll szemben egy nemzeti ellenzékkel. Ez az új helyzet változást követel tőlünk. Egy dolog nem változik, nekünk mindig a hazánkat, Magyarországot kell szolgálnunk. de másképp kell szolgálni a hazát kormányról, és másképpen ellenzékből. Ilyenkor meg kell változtatni a testtartást, másképpen kell szerkeszteni a mondandónkat, a hangfekvés is változik, és az ellenzékből az embereket is másképpen kell szolgálni, hiszen nincs kormányzati hatalom a kezünkben, nem hozhatunk kormányzati döntéseket. Ellenzékben az emberek hangjának kell lennünk.
1: Hivatalosan is lezárult a Matthias Corvinus Kollégium vajdasági középiskolás programjának idei tanébe a Szabadkai Képzési Központban. Az ünnepélyes oklevél átadó mellett szakmai előadások, interaktív workshopok is várták a résztvevőket. Csernai Panna beszámolója.
0: Intenzív és eredményes tanévet zárt a Matthias Corvinus Kollégium vajdasági középiskolás programja. Idén több mint 40 alkalommal tartottak foglalkozást a diákoknak, ami mintegy 80 eseményt jelent csak a Szabadkai Képzési Központban. Emellett több nemzetközi tanulmányúton, táborban is részt vettek a fiatalok. Vörös Valentina, Szabadka.
4: Legfőbbképp az önfejlesztést tudnám kiemelni, ugyanis nagyon sokat segített abban, hogy egyrészt jobban megismerjem magam, jobban megismerjem, hogy mit szeretnék így az életben választani, illetve így a maga az életnézetet is kinagyobbította számomra, és nagyon sok dologra vissza fogok szerintem emlékezni majd az élet során, amit az MCC eddig adott nekem.
0: A tanév lezárása mellett a rendezvényen a diákok szakmai előadásokon és műhelymunkákon keresztül bővíthették ismereteiket. Mackovics Martin, szerbiai világbajnoki ezüstérmes evezős, második alkalommal tartott előadást az MCC-ben.
5: 2014-18-ig Amerikában tanultam, aztán úgy döntöttem, hogy visszajövök Szerbiába, és ugye erről fogom beszélni, hogy hogy jutottam el egyáltalán oda Amerikában, milyen volt ott az a 4 év, mit tanultam, és hogy is működik az az amerikai rendszer.
0: Az idei tanév végén 19 végzős középiskolás vehette át a program bizonyítványát. Szeles Réka, az MCC középiskolás program Szabadkai Képzési Központjának régió koordinátora.
6: A középiskolás programnak 114 aktív hallgatója van. Ebből természetesen mindig azok a diákok jönnek el az alkalmakra, akiket egy-egy esemény érdekelni szokott. Ez nagyon változatos volt az idei tanévben, ugyanis hetente több eseményünk is volt, nyitottunk a diákprojektek felé is. Ennek keretében volt drámaszakkörünk, volt természettudományos klubunk, volt egy Strava közösségünk, akik a sportot helyezték előtérben, valamint elsősegély alapokat is tartottak egymásnak a diákok. Emellett volt vitaklubunk is, tehát mondhatjuk, hogy rendkívül gazdag volt ez a paletta, amit maguk a diákok kezdeményezésére hívtunk elő, és így zömében 8, 25, 30, 40, mindig attól függően, hogy melyik diákot melyik program sikerült, hogy megfogja.
0: Az esemény részeként Petró Tímea, az ELTE tanárképző központjának hivatalvezetője, a fiatalokat a jogi alapokba vezette be. Emellett a diákok saját élményeiken keresztül mutatták be az elmúlt tanév legmeghatározóbb mérföldköveit. A rendezvény ünnepélyes bizonyítványátadással zárult.
1: Donald Trump amerikai elnök szerint mára tervezik az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírását. A megállapodás aláírását vasárnapra ütemeztük, és azt követően azonnal megnyílik a hormuzi szoros, írta Donald Trump tegnapi bejegyzésében. Hozzátette, hogy az egyezmény aláírása nem jelenti, hogy Irán rögtön pénzhez jut. Utalt arra, hogy amennyiben a megállapodás feltételei teljesülnek, akkor kaphat Irán könnyítéseket. Irán részéről ugyanakkor hivatalosan nem erősítettek meg a mai napot, csak annyit ismertek el, hogy közelebb jutottak az egyetértéshez a felek.
7: Sport.
1: Az ötszörös világbajnok Brazília 1-1-es döntetlennel kezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon, miután a C csoport első fordulójában megosztozott a pontokon Marokkóval. A marokkói válogatott története során először szerzett gólt dél-amerikai ellenfél ellen világbajnokságon. Emellett a katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal a labdarúgó világbajnokság B csoportjának első fordulójában. A 2022-es VB házigazdája ezzel története első pontját szerezte meg világbajnokságon. És ma, illetve holnap sem maradnak meccsek nélkül a foci szerelmesei. A tengerentúli labdarúgó világbajnokság E csoportjában a német válogatott Curaçao csapatával találkozik 19 órakor Houstonban. 22 órakor továbbra is Texas marad a figyelem középpontjában, hiszen az Arlington stadionban az F csoportból Hollandia és Japán csap össze egymással. Hajnali 1 órakor az Elefántcsontpart Ecuador mérkőzést követhetik majd az éjszakai baglyok egyenesen Philadelphiából. hajnali 4 órakor pedig az F csoportban a svéd és tunéziai válogatott találkozik a mexikói Monterrey városában. A pontos idő 12 óra 10 perc. Halljuk, mi lesz még a mai híradóban. Megy napok Bács-Feketehegyen, kirakodással, kiállítással, főző és sportversennyel fűszerezve, illetve a Mária Rádió napját ünnepelték a Szabadka melletti Szent Kúton. Jönnek a részletek. A megy nem csupán gyümölcs Bács-Feketehegyen, hanem a település egyik legfontosabb jelképe. Az idei bőséges termés különösen jó alkalmat teremtett arra, hogy a helyiek és a vendégek együtt ünnepeljék meg a megy napokat és a falu napot. A hagyományos főzőverseny mellett sportesemények, kiállítások, kirakodóvásár is várta az érdeklődőket. Szabó Regina riportja.
0: A főzőcsapatok már a kora reggeli órákban begyújtottak az üstök bográcsok alá, hogy elkészítsék a marha pörköltet. A szakácsok szerint a végeredmény nagyban befolyásolja a hagyma aránya, az alapanyagok minősége és a főzés módja. Faragó Péter, a Bács-Feketehegyi Nikolaj Gyurkovics általános iskola igazgatója.
7: Az iskola gyakorlatilag az első évtől kezdve képviselheti magát a rendezvényen. Minden évben a teljes tantestület, illetve egy nagyobb része részt vesz, főzünk egyet, jól érezzük magunkat, minden évben itt vagyunk.
8: Hol tart épp most a pörkölt, és hogyan készítik?
7: Most 2 bográcsba főzünk, gyerekbarát, meg férfias bográcsot főzünk. Az egyik az enyhébb lesz, az a versenyre lesz benevezve, a másik pedig hát a mi saját lelkünknek fog készülni.
0: A feketicsi medgy idén bőségesen termett, minden fa tele van a ropogós medgyel. Az egyedülálló, sötét színű és kiváló ízű gyümölcsből kialakított prima fajta ma már a falu egyik legismertebb jelképe. A helyiek generációk óta termesztik, és lekvárok, borok, pálinkák, valamint számos más termék formájában igyekeznek tovább öregbíteni hírnevét. Horkai Zsolt, termelő.
9: Mindinkább a reneszánszát éli a mi medgyünk, mert ugye nagyon magas az antioxidáns tartalma, nagyon értékes a gyümölcsnek, és ez a mai világban, ebben a rohanó, stresszes világban egyre nagyobb hangsúlya van ugye, az egészséges táplálkozásnak, és ez a mi megyünk, ez első sorban ez egy nagyon jó pótlás ebben. Ugye nagyon egészséges maga ez a megy, a gyümölcs, magas az antioxidáns tartalma, és úgy gondolom, hogy az egészséges életmód része kellene, hogy legyen.
0: A megy napok népszerűségét az is mutatja, hogy számos főzőcsapat érkezik egész Vajdaság területéről, emelte ki Bojtos Béla, a Bács-Feketehegyi helyi közösség elnöke. Hozzátette, itt mindenki nagyon jól érzi magát, és közösen eltöltenek egy szép napot.
10: 51-2 bogrács főző van, akik beneveztek, és ott mindenhol 8-10-15 ember van. Tehát ez, hogyha beszorozzuk 50-nel, a 10-et, akkor az elég sok ember, és ezeknek legyenek a barátjai is még hozzá, meg még hoztak hozzá húst, hogy elég legyen, mert többen vannak, mint a kiportiózott húsmennyiség. Tehát hihetetlen, hogy mekkora a népszerűsége van, és máshonnan is jönnek a környék településeiről.
0: Míg a bográcsokban főtt a pörkölt, a sportpályákon és a sportcsarnokban is zajlott az élet. A hagyományos tekei és tenisztorna mellett a falunapi birkózótorna is sok résztvevőt vonzott. A színes eseményről Közelkép című műsorunkban láthatnak egy hosszabb, átfogóbb összeállítást.
1: Néptáncosoktól és a népzene dallamaitól volt hangos szombaton Palics tópartja. A 13. palicsi magyar sokadalom a békéscsabai Bartók Béla művészeti szakgimnázium növendékeinek ünnepi nyitó előadásával kezdődött, majd az est folyamán a Duhaj zenekar is színpadra lépett, akik bemutatták a legújabb Mozaik című albumukat. A nyári színpad környékét a hétvégén népzene és tánc tölti meg, miközben a látogatók a kirakodó vásár kínálatából is válogathatnak. A sokadalom ma díszfelvonulással folytatódik a tóparti sétányon, majd táncegyüttesek és énekesek lépnek színpadra. A programban szerepel a Garagulya Gólyalábas kompánia előadása is, az estét pedig közös táncház zárja a Zagyva bandával és a Duhaj zenekarral. Festőtáborra alakult át egy nap erejéig a Verbászi Platánfa Park, ahol Vajdaság különböző pontjairól érkező amatőr és haladó szintű festőművészek alkottak közösen. Idén 3. alkalommal szervezték meg a művésztelepet, amelynek a Szirmai Károly Művelődési Egyesület melletti park adott otthont. Meccserik Anita tudósítása.
11: A jó hangulatot szinte tapintani lehetett. A közös munka, a kötetlen beszélgetések és a művészet szeretete azonnal összehozta a társaságot. Milica Miljevic, India. Tájképeket festek, vizet és naplementét, a víz tükröződését ábrázolva, hogy megmutassa, mennyire fontos a nap számunkra, a természetnek és az emberek fennmaradásához. Bár a magyar nyelvű oktatásért egészen Kúláig kellene utazniuk a verbásziaknak, igyekeznek elsajátítani a nyelvet. Köztük van Andrei Kertész is, aki a magyar nyelv tanulása mellett szívesen fest és alkot. Jelenleg ezt a templomot festem, leginkább akrillal szeretek dolgozni. Már kiskorom óta festek, de az utóbbi két évben egy kicsit komolyabban, professzionálisabban is foglalkozom vele. A festőtáborba Verbász mellett Indiáról, Újvidékről, Belgrádból, valamint Újsóvéről és Kiszácsról is érkeztek résztvevők. A festők kezei alól szebbnél szebb alkotások kerültek ki. Nikola Erákovics, Verbász. A cél, hogy együtt legyünk, minden más kevésbé fontos, legalábbis számomra. Hogy legyen valami kiállítási anyag is, akkor festünk is, de nem mindenki azért jött, hogy fessen, inkább azért, hogy társalogjanak, festeni otthon is lehet. A Szirmai Károly Művelődési Egyesületben több szakcsoport is aktív, működtetnek kézimunka, ének és gyerekcsoportot is, emellett a hagyományőrzéssel is foglalkoznak, a művésztelep pedig új kezdeményezésként került be a programjaik közé. Bógáncs Andriásevics Livia, a Verbászi Szirmai Károly Művelődési Egyesület elnöke.
12: Nagyon büszke vagyok a tagokra, és hát az össztagokra, a Szirmai Károly Művelődési Egyesületnek büszkék vagyunk, hogy kicsit fölfrissítettük az egész egyesületet. És ezért is volt ez a fő cél, hogy még valamit a kézművesség mellett, hogy akkor a festészet is legyen érdekes, nem csak számunkra, hát a gyerekeknek is. És itt éppen az egyik tagunk, aki a Biborka csoportban a tag, ő is itt fest velünk, úgyhogy lehetséges, hogy ma-holnap akkor egy új festő lesz köztünk.
11: Amíg a festők alkottak, a Bográcsban már fűtt az ebéd, amit a résztvevők közösen fogyaszthattak el. Egyébként Verbászon a közeljövőben is várhatók színes események, ilyen például a kenyérszentelési felvonulás júliusban, majd pedig szeptemberben a Magyar Konyha és Hagyományok Fesztiválja.
1: A Mária Rádió napját ünnepelték a Szabadka melletti Szent Kúton, a Könnyező Szűzanya egyházmegyeik egy helyen. A rendezvényen a rádió hallgatói, önkéntesei, támogatói találkozhattak személyesen, miközben közös imádságokkal, előadásokkal és lelki programokkal is gazdagodtak. Az egésznapos esemény a hit megéléséről és a közösség erejéről szólt. Rózsa Krisztina riportja.
13: A résztvevők közösen ünnepelték Szűz Mária szeplőtelen szívének ünnepét, amely a teljes lelki tisztaságot, valamint Jézus és az emberiség iránt érzett mély anyai szeretetét ünnepli. Arra hívja a hívőket, hogy példáját követve tárják szívüket Isten felé, egész nap imádságos, szeretetteljes légkörben kapcsolódhattak be a programokba. Petrics László Adáról érkezett, és sokszor hallgatja a Mária Rádiót.
14: Nem mondom, hogy napi szinten, de szóval faktikusan napi szinten, mert 3 órakor az Irgalmasság rózsafűzért, általában Mári Rádión keresztül, vagy azok a testvérekkel imádkozom. Sokszor hallgatom az erdélyi Mári Rádiót is, meg a szabadkait is.
13: Nagy József, nyugalmazott plébános, előadást tartott a résztvevőknek.
15: Mária által Jézushoz, ez a hivatalos címe, de azt hiszem arról fogok beszélni, hogy miért pont Mária rádió, ez a rádió egyrészt, és aztán Mária szerepéről, küldetéséről velünk kapcsolatba, és hát főképp arról, hogy Mária tisztelet az nem egy végállomás, mert Mária által el kell jutni Jézushoz, és Jézus által a Szentlélekben az Atyához.
13: A Mária Rádió napja ismét alkalmat teremtett arra, hogy a közösség tagjai személyesen is találkozzanak, megerősítsék hitüket és kapcsolataikat. Palatinus István, a Mária Rádió magyar műsorainak műsorigazgatója.
16: Mária Rádió szerkesztősége úgy határozott, hogy ezen a napon ünnepli meg a Mária Rádiónak a napját. Ez egy nagyon-nagyon fontos nap számunkra, mert ilyen alkalmakkal mindig találkozunk a hallgatóságunkkal. Együtt vagyunk élőben is, tehát nem csak a rádión keresztül vagyunk hallhatók, hanem élőben. Minden alkalommal a Szűzanya életét próbáljuk szemlélni.
13: Az esemény során lehetőség nyílt a Szent Jónás elvégzésére is. A kegyhely csendes környezete sokak számára nyújtott alkalmat a megnyugvásra és az elcsendesedésre. A rendezvény végül baráti beszélgetéssel zárult.
1: A pontos idő 12 óra 20 perc, híradót hallottak.
17: Időjárás.
1: Szabadkán és környékén 26 fok van jelenleg, változóan felhős, délután pedig helyenként esős, sőt akár viharos időre is számíthatunk majd. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul, egész nap füllett meleg időnk lesz.
17: A régió legfontosabb információi a Szabadkai Magyar
18: és a Régió Rádió hullámhosszán. Reklám következik.
19: Fáj a foga? Hiányos a mosolya?
20: Forduljon hozzánk bizalommal. Segítünk. Nordend. 3D fogászati röntgen, diagnosztika és teljes körű fogászati ellátás egy helyen. Hétköznapokon 8 és 20 óra között, szombaton pedig 8 és 14 óra között várjuk pácienseinket.
19: Időpont foglalása a 024 561 112-es telefonszámon.
20: Mosolyt varázsolunk. Nordend, Szabadka. 024 561 112 www.nordend.rs.
21: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
22: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Rásztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv.
23: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
24: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
23: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
24: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
23: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
25: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
26: Reklámot hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
27: És ahogy ígértem, a híradót követően a születésnaposokat köszöntjük Szabadkára, Saláta Juliának. Boldog születésnapot kíván Pista tata és Liza mama, a család többi tagjának kellemes vasárnapot. Magyarországra Saláta Ugrai Lázárnak boldog születésnapot kíván Pista tata és Liza mama Szabadkáról. Granyák Magdolnának születésnapjára gratulál, erőt és egészséget kíván Kopasz Julianna. A drága nagymamának, Fekete Piroskának boldog születésnapot kíván Timon, Nikol, Nikó, Dominik és Nolan. Szabadkára Saláta Júliának nagyon boldog születésnapot kíván Zsófi, Marci, anyu és apu. Mosonmagyaróvárra édesanyjának, Melindának nagyon boldog születésnapot, jó egészséget kíván lánya Stella, unokája Renáta, anyósa Ilus, dédi és veje Sanyi Bajáról, tatának kellemes vasárnapi pihenést. Granyák Magdolnának nagyon boldog születésnapot kívánnak a Csipet csapat és a Veronika népdal körtagjai. Berta Juliannának Szabadkára születésnapja alkalmából gratulálnak Ausztriából Robert, Karolina, Károly és Viktória Zlatkónak szép vasárnapot. Tapolcsányi Erikának boldog születésnapot kíván Deni, Margit és Bodika. A Csipet csapat tagjai boldog születésnapot kívánnak a nagyfőnök asszonynak, szülinapi parti indul, készüljenek a szomszédok, a Csipet csapat lányai. Szabadkán Granyák Magdolnának nagyon boldog születésnapot kíván öccse, gyermekei és unokái. Magyarországra Tompára, Tóth Márknak nagyon boldog születésnapot és vidám gyermekkort kívánnak, akik nagyon szeretik anya, apa és a nagyszülei. Szabadkára a drága édesapának, Szadovek Ivánnak nagyon boldog 73. születésnapot kíván lánya Krisztina, veje Szilárd, unokái Barbara, Léna és Richard.

Németországba Pavlukovics Szilviának, Gábornak és az egész családnak kellemes vasárnap délutánt kíván édesanyja és antitata. Csantavérre Násza asszonyának, Pavlukovics Rózsának kellemes vasárnapot kíván Erzsi és Násza Anti Topolyáról. Bács szőlősre Neszvecskó Józsefnének és családjának kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter. Csantavérre sógornőjének Mecserik Izabellának szól a dal Pavlukovics Szilviától Németországból.

Topolyáról kedves férjnek, Szabó Antalnak ezzel a nótával kíván kellemes vasárnap délutánt felesége Erzsi. Danyi Erzsébetnek szívből küldi a dalt, aki sokat gondol rá, Hegedűs Tibor.

0: Ajánló következik.
1: Dombos Fest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombos Festen.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
5: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069-123-35-15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069-123-35-15.
3: A Szabadkai Medigroup Központ új szakemberrel erősít. Szakmai csapatunkhoz dr. Góli Andor is csatlakozott. Dr. Góli több mint 12 éves szülészeti és nőgyógyászati tapasztalattal rendelkezik, és átfogó ellátást nyújt. A megelőző és diagnosztikai vizsgálatoktól egészen a minimálisan invazív beavatkozásokig. Ultrahangos diagnosztika szülészetben és nőgyógyászatban, rákmegelőzés és korai felismerés, minimálisan invazív laparoszkópos és hiszteroszkópos eljárások. Küldetése egyszerű. Biztonságot, bizalmat és támogatást nyújtani minden nőnek. Az első vizsgálattól a legösszetettebb beavatkozásokig. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka, ahol az egészség a legfontosabb. 024 55 50 25.
4: Reklámot hallottak.
6: Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
7: És Kós János felvételével folytatjuk a jó kívánságok továbbítását Bács Szőlősre, Gyurákovics Józsefnek és Katona Péternek, Hollandiába Orosz Móninak és párjának Barnának. Kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari.

Antal és Erzsébet. Kelebi Ára Dózsai Antalnak boldog névnapot kíván felesége Erzsébet. Németországba Balázs Árpádnak és kedves családjának szép vasárnap délutánt kívánnak a Csifcsák szülők Topolyáról. A nászasszonynak nagyon szép napokat. Magyarországra az idősek otthonába Bicskei Margitkának küldi a dalt Sörös Jancsi Szabadkáról. Szabadkára Granyák Magdolnának nagyon boldog születésnapot és jó egészséget kívánnak nyugdíjas társai a Pestera helyi közösségből. Családjának kellemes vasárnapot kívánnak. Szabadkára Rózsa Évának és Robertnek 39. házassági évfordulójuk alkalmából gratulál Katica mama, Fiona, Ramona és Attila. Ausztráliába fazekas Gazsinak, Esztikének és családjaiknak kellemes szép vasárnap estét kívánnak, jó zenehallgatást és egészséggel töltött vidám szép új hetet. Igaz testvéri szeretettel Jani Sógor és Viki testvér a távolból. Borotára Zöldági Hajnalkának nagyon boldog születésnapot kíván barátnője Hajni. Szabadkára Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván Róbert és családja Németországból. Kedves nanájának Matildkának és fiának Róbertnek kellemes vasárnap délutánt kíván Róbert és családja Németországból. Kellemes pihenést kívánnak Maghetesen Takács Elvirának és Istvánnak. Üdvözlettel a stábnak a Vert és Raus család. Köszönjük mi is. Szabadkára drága férjének, Szadovek Ivánnak boldog születésnapot és jó egészséget kíván felesége Veronika. Szabadkára Sűrűs Antalnak névnapja alkalmából gratulál Szirált, Krisztina, Barbie, Léna és Richard. Pusziák a Dédi mamát és szép vasárnapot kívánnak. Topolyára Csifcsák Viktóriának és Lajosnak házassági évfordulójuk alkalmából sok szeretettel gratulálnak Krisztina, Árpi, Márk és Martin.

Kovács Kati felvétele következik. Kanadába Vörös Lászlónak jó petszázást kíván Erzsi és Anti Topolyáról. Svédországba Tapolcsányi Jánosnak és Vikinek jobb egészséget kívánnak, jó étvágyat a finom ebédhez és szép rádiózást. Ezt kívánja Esztike és Gazsi. Mindenkinek, aki hallgatja ezt a szép muzsikaszót, kívánunk kellemes, szép napot, jó étvágyat a finom ebédhez. Ezt kívánják Esztike és Gazsi. Ausztriába Kovács Izabellának, a legdrágább édesanyjának e dallal szeretné megköszönni a sok segítséget, támogatást és feltétlen szeretetet leánya Alexandra és a kisunokák Kornél és Jamina.

0: reklám következik.
1: A nagy meccsekhez nagy élmény jár. Idén ne csak nézd a foci VB-t. Éld át! A Szabadkai Magnotronban óriási TV választék vár, akár 100 colos méretig. Samsung, LG, Philips, Hisense és más ismert márkákkal. Nagyobb kép, erősebb élmény, igazi stadion hangulat az otthonodban. És ha a hangzásból sem engedsz, válasz hozzá hangprojektort, azaz soundbart is. Hogy minden gól, minden szurkolás és minden pillanat úgy szóljon, ahogy egy nagy mérkőzésen. Gyere el üzleteinkbe, vagy vásárolj online a www.magnotron.rs oldalon. És te hogyan nézed a foci VB-t?
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
3: Reklámot hallottak.
4: 13 óra van.
3: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
5: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
3: Önökkel, önökért. Címgáz.
6: Hírek.
7: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Szombaton 19 óra környékét két zentagunarasi 40 év körüli férfi a Halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben a Tiszába esett, és nyomtalanul eltűnt, írja a Magyar Szó. A csónakot egy 20 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból. A jármű a mentőegységek megérkezésekor is körbe-körbe forgott a vizen. A környéken tartózkodó csónakosok azonnal a férfiak keresésére indultak, eredménytelenül. A Tisza mentőcsapat tagjai és a nagykikindai belügyi szervek mentőegysége tovább folytatja a két eltűnt férfi keresését a Tiszán. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A hatóságok kettes fokozatú vészhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kiürítve maradt. A tűz már átterjedt a szomszédos Teó önkormányzat területére is, ami jelentősen megnehezíti a védekezést. A lángokat egyelőre nem sikerül kontrollálni. Az oltási munkálatokat a 30 fokot meghaladó hőség és az erős szél is nehezíti, amelyek tovább gyorsítják a lángok terjedését Spanyolországban. Néptáncosoktól és a népzene dallamaitól volt hangos tegnap Palics tópartja. A 13. palicsi magyar sokadalom a békéscsabai Bartók Béla művészeti szakgimnázium növendékeinek ünnepi nyitó előadásával kezdődött, majd az est folyamán a Duhaj zenekar is színpadra lépett, akik bemutatták a legújabb Mozaik című albumukat. A nyári színpad környékét a hétvégén népzene és tánc tölti meg, miközben a látogatók a kirakodóvásár kínálatából is válogathatnak. A sokadalom ma díszfelvonulással folytatódik a tóparti sétányon, majd táncegyüttesek, énekesek lépnek színpadra. A programban szerepel a Garagúja Gólyalábas kompánia előadása is, az estét pedig közös táncház zárja a Zagyva bandával és a Duhaj zenekarral.
6: Sport.
7: Ma is, holnap sem maradnak meccsek nélkül a foci szerelmesei. A tengeren túli labdarúgó világbajnokság E-csoportjában a német válogatott Curaçao csapatával találkozik 19 órakor Houstonban. 22 órakor továbbra is Texas marad a figyelem középpontjában, hiszen az Arlington stadionban az F-csoportból Hollandia és Japán csap össze. Hajnali 1 órakor az Elefántcsont part Ecuador mérkőzést követhetik az éjszakai baglyok Philadelphiából, hajnali 4 órakor pedig az F-csoportban a svéd és tunéziai válogatott találkozik a mexikói Monterrey városában. Több mint 50 év után újra a New York Knicks az NBA bajnoka. A csapat a nagy döntő 5. mérkőzésén 94-90-re győzött a Spurs ellen San Antonióban. Ezzel 4-1-es összesítéssel diadalmaskodott a párharcban. A Knicks győzelme őrületes ünneplést indított el egész New Yorkban. A szurkolók ellepték az utcákat, hogy megünnepeljék az első bajnoki címet az 1972-73-as idény óta. A közösségi médiában megjelent videókon zsúfolásig telt utcai ünnepségek láthatók a város különböző területein. Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump is gratulált a csapatnak a Truth Social-ön közzétett bejegyzésében.
4: Időjárás.
7: Szabadkán és környékén folytatódik a változékony időjárás, a délutáni órákban heves esőzésre, viharra is számítani lehet majd.
6: Az SMR hírei óránként a Régió Rádióban is.
8: Ne maradjon le a fontos dolgokról.
9: Ajánló következik.
6: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak. Kérje kedvenc dalát, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
10: Hollós Ilona felvételével folytatjuk a jó kívánságok továbbítását, és nyitjuk ezt az órát Bácsa Almásra, Erdősi Gizellának és párjának Ádámnak. Kellemes hétvégét és jó zenehallgatást kíván Mari és Péter.

Rózsa kérésére szól a doroszlói veteránok Nóta Csokra, továbbá Topolyára Szabó Eszternek jobbulást kívánnak ismerősei és barátai. Topolyára Szabó Eszternek jobbulást kíván nővére Rózsa. Kelebián Kozla Lászlót születésnapja alkalmából köszönti, a vendégeknek jó szórakozást kíván a Varga család. Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját is sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli.

A gyöngyhalász felvétele következik Kishegyesre drága fiainak, Istvánnak és Gézának vidám vasárnap délutánt, és jó egészséget kíván édesanyjuk Ilonka. Németországba Gonclik Elizabethnek szép vasárnapot kívánnak, a Szadovek és a Csorba család Szabadkáról sok puszit küldenek neki.

Szabadkára Zsuzsannának és édesanyjának szép vasárnap délutánt és jó munkát. Édesanyjának jó zenehallgatást kíván Veronika és családja Németországból. A stábnak kellemes szép vasárnap délutánt kíván Paróczi Veronika. Köszönjük szépen, viszont!

sorra, és a fiú az ablakban állt, és a vagonban nevettek rajta a harcedzett vén katonák.

Szabadkán édesanyjának és Antinak kellemes szép délutánt, Antinak egyben boldog születés és névnapot kíván. Fia Kicsabát is sokszor üdvözli. Szabadkán gazda Katalinnak és férjének Andornak szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Matildka és Anti Szabadkáról.

0: ajánló következik. Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
1: hellovajdaság.com Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió. Ajánlót hallottak.
0: Reklám következik.
1: Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Biztonság, ami hosszú távra szól. A Zentai Big Beton drótkerítések, 3D panelkerítések és betonfalak kivitelezésével foglalkozik. Tanyák, cégek, gyárak és gyümölcsösök bekerítését vállaljuk tartós és megbízható megoldásokkal. Válassza a minőséget, válassza a Big Betont. Bővebb információ 069 28 22 862-es telefonszámon. 069 28 22 862.
4: Reklámot hallottak.
5: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánság műsor.
6: Benne pedig Jós Jutka, icipici kismeséje Kanizsára Jázminnak, Horgosra Gergőnek és Máténak küldi a Nena, aki sokat gondol rájuk. Csantavérre, Czurnovics Alexandrának mielőbbi gyógyulást, kitartást kíván anyukája Izabella, nagyikája Terézia Tornyosról, a gyerekeket sokszor puszíják. Magyarországra, Bócsára, Nagy Csengének boldog születésnapot kívánnak szülei, testvérei és nagyszülei.

Pataki Attila és Korda György duettje Gulyás Icu és Kornélia kérésére is szólni fog, továbbá Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a dallal köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki szerető gyermekei és unokái. Topolyára Csizmadia Erzsébetnek és Szabó Antalnak nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván László Kanadából. Bács Szőlősre, Gyurákovics Máriának és Péternek kellemes délutánt kívánnak Bácsalmásról Gizi és Ádám. Vertírmának és Istvánnak kellemes vasárnapi zenehallgatást és jó pihenést kíván Katica.

Következő felvétel Margit néni kérésére szól továbbá Topolyára Szabó Eszternek, mielőbbi gyógyulást kíván lánya és fia családjaikkal együtt. Szabó Eszternek mielőbbi gyógyulást kíván nővére, Rózsa is. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya. Mélykútra Bloher mamának és Bloher papának szép hetet, jó zenehallgatást kíván Letícia, Ági és Laci. Szeretettel üdvözöljük a

Rádió dolgozóit kívánunk, kellemes szép vasárnapot és jó pihenést szeretettel Svédországból. Hű hallgatóik a Tapolcsányi család, köszönjük. Továbbá szeretnék köszönteni drága férjét, Tapolcsányi Jánost, 76. születésnapjára szívből gratulál, jobb egészséget, sok boldogságot, kitartást, drága férjem, és a hit, remény és szeretet adjon erőt, hogy még pár évet megérjél velem, és mellettem, és a drága családjaid és unokáid körében. Isten éltessen nagyon sokáig, szívből kívánja fiad, menyed, lányod, vejed, négy aranyos unokád és kedves feleséged, Viki, aki téged nagyon szeret, és a családjaid, unokáid úgy szintén. Nagyon szeretünk mindannyian.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Negyedikes általános iskolás tanuló vagy? Készen állsz a következő nagy lépésre? Június 30-áig jelentkezhetsz a szabadkai MCC fiatal tehetségprogramjába, a leendő ötödikeseknek szóló tehetséggondozó képzésre. Ha kíváncsi vagy, szeretsz kérdezni, felfedezni és kipróbálnád magad új helyzetekben, akkor ez a te világod. Izgalmas programok, új barátok, inspiráló közösség vár rád, ahol minden alkalom tartogat valami újat. Ne hagyd ki, és jelentkezz most a fit.mcc.hu oldalon. Ha bármilyen kérdés felmerülne a jelentkezéssel kapcsolatban, bővebb információ a 063-88-96-098-as telefonszámon kapható. 063-88-96-098. Fit program. Kaland. Közösség. Kihívás.
2: Média támogató. A Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 14 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Hírek.
8: Jó napot kívánok, a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Szombaton 19 óra környékét két zentagunarasi 40 év körüli férfi a Halászcsárda üdülőtelepnél csónakázás közben a Tiszába esett, és nyomtalanul eltűnt, írja a Magyar Szó. A csónakot egy 20 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból. A jármű a mentőegységek megérkezésekor is körbe-körbe forgott a vizen. A környéken tartózkodó csónakosok azonnal a férfiak keresésére indultak eredménytelenül. A Tisza mentőcsapat tagjai és a nagykikindai belügyi szervek mentőegysége tovább folytatja a két eltűnt férfi keresését a Tiszán. Tovább terjed az erdőtűz Spanyolország északi részén. A pénteken keletkezett tűz már mintegy 330 hektárnyi területet perzselt fel Herbon település közelében. A hatóságok kettes fokozatú vészhelyzetet rendeltek el, miközben 10 lakóház továbbra is kiürítve maradt. A tűz már átterjedt a szomszédos Teó önkormányzat területére is, ami jelentősen megnehezíti a védekezést. A lángokat egyelőre nem sikerül kontrollálni. Az oltási munkálatokat a 30 fokot meghaladó hőség és az erős szél is nehezíti, amelyek tovább gyorsítják a lángok terjedését Spanyolországban. Néptáncosoktól és a népzene dallamaitól volt hangos tegnap Palics tópartja. A 13. palicsi magyar sokadalom a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakgimnázium növendékeinek ünnepi nyitó előadásával kezdődött. Majd az est folyamán a Duhaj zenekar is színpadra lépett, akik bemutatták a legújabb Mozaik című albumukat. A nyári színpad környékét a hétvégén népzene és tánc tölti meg, miközben a látogatók a kirakodóvásár kínálatából is válogathatnak. A sokadalom ma díszfelvonulással folytatódik a tóparti sétányon, majd táncegyüttesek, énekesek lépnek színpadra. A programban szerepel a Garagúja Gólyalábas kompánia előadása is, az estét pedig közös táncház zárja a Zagyva bandával és a Duhaj zenekarral.
7: Sport.
8: Ma is, holnap sem maradnak meccsek nélkül a foci szerelmesei. A tengeren túli labdarúgó világbajnokság E-csoportjában a német válogatott Curaçao csapatával találkozik 19 órakor Houstonban. 22 órakor továbbra is Texas marad a figyelem középpontjában, hiszen az Arlington stadionban az F-csoportból Hollandia és Japán csap össze. Hajnali 1 órakor az Elefántcsont part Ecuador mérkőzést követhetik az éjszakai baglyok Philadelphiából. Hajnali 4 órakor pedig az F-csoportban a svéd és tunéziai válogatott találkozik a mexikói Monterrey városában. Több mint 50 év után újra a New York Knicks az NBA bajnoka. A csapat a nagy döntő 5. mérkőzésén 94-90-re győzött a Spurs ellen San Antonióban. Ezzel 4-1-es összesítéssel diadalmaskodott a párharcban. A Knicks győzelme őrületes ünneplést indított el egész New Yorkban. A szurkolók ellepték az utcákat, hogy megünnepeljék az első bajnoki címet az 1972-73-as idény óta. A közösségi médiában megjelent videókon zsúfolásig telt utcai ünnepségek láthatók a város különböző területein. Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump is gratulált a csapatnak a Truth Social-ön közzétett bejegyzésében.
7: Időjárás.
8: Szabadkán és környékén folytatódik a változékony időjárás. A délutáni órákban heves esőzésre, viharra is számítani lehet majd.
4: Aktuális.
7: Aktuális.
4: Aktuális.
7: Érdekes.
4: Érdekes.
7: Hallgasson bennünket
4: a Régió Rádió hullámain is.
9: A Régió Rádió hullámain is.
7: Ajánló következik.
4: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
10: Távolból írom, kedvesem.
4: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
11: És az Eridanus felvételével nyitjuk ezt az órát. Berlinbe Gulyás Zoltánnak és családjának szép napot és jó pihenést kíván Icu mama. A barátokat is üdvözli. Csantavérre Szabó Ilonkának kellemes vasárnapot, jó egészséget és vidám nótázást kíván unoka testvére Magdi. Magyarországra Messzi maminak sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Braskó Rózsának szép vasárnap délutánt kíván húga Eszter és Veronka. Szabadkára Florek Rozikának kisé megkésvede annál nagyobb szeretettel kíván boldog szülinapot Pista. Édesapjának és a hallgatóknak kellemes vasárnapot kíván Alex Horgosról. Szabadkán drága anyukájának Matildkának szép délutánt, további jó egészséget, jó zenehallgatást kíván fia Róbert. Németországba Veronikának kellemes délutánt kíván nővére és fia, akik a család többi tagját sokszor üdvözlik. Magyarországon fiának Zsoltnak, menyének Ildikónak, valamint unokáinak szép délutánt kíván a Messzi mami, aki a nászasszonyt is üdvözli. Bács Szőlősre, Gyurákovics Marikának és párjának Péternek nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Mékútra Bloher mamának és Bloher papának szép hetet és jó zenehallgatást kíván Letícia. Kumbajára a baráti körbe a csajoknak szép vasárnapot és azt kívánja nektek, hogy érezzétek jól magatokat, nagyon sok szeretettel Aranka. Szabadkára Moncsák Piroskának és Bélának kellemes szép vasárnap délutánt és jó egészséget kíván unokatestvére Veronika és családja Németországból.

Következő felvétel Margit néni kérésére szól, továbbá Orcsik Katicának és családjának kellemes pihenést kíván Irma és István. Röszkére Kormányos Zsuzsikának, a drága édesanyának ezzel a dallal kíván jó egészséget, kellemes zenehallgatást szerető lánya Mónika és a család többi tagja. A rádió kis csapatának szép délutánt köszönjük szépen!

0: apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon lehet, tehát 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádakat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó, erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon, 062-92-84-531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 1:30-től és 4:30-től.
1: Hétvégén 8:30-tól és 12:30-től, valamint délután 2:30-tól és 5:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban. Reklám következik.
3: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
4: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
3: Luxus sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes enteriőrök.
4: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
3: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137. Parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
5: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkben biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063-653-552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
6: Szomszédasszony, miért áll a ház előtt?
7: Várom a postást.
6: Jön a nyugdíj?
7: Azt várhatom.
6: A számlákat hozzák.
7: Na azt nem várnám.
6: Hát akkor?
7: Ma hozzák a hét napot.
8: Fennállásunk 80. évfordulója alkalmából most mindössze 2600 dinár az éves előfizetés. Telefon 024 555 181. Hét nap szerdán, minden szerdán. 024 555 181.
0: Reklámot hallottak.

0: Hallgasson minket 11 és 16 óra között a 107,1 MHz-en. Vasárnapi kívánság műsor.
1: A topolyai napsugár felvétele Topolyára szól Szabó Eszternek, mielőbbi gyógyulást kíván a baráti társaság. Ausztriába fiának Robertnek kellemes szép délutánt, jó pihenést kíván, édesanyja, valamint nővére és öccse családjukkal együtt. Szabadkán Török Verának szép délutánt, jó zenehallgatást kíván Nász asszonya. Szabadkán Ábrahám Antalnak születés és névnapja alkalmából szívből gratulál Matildka, fiának szép délutánt kíván.

A rádió dolgozóinak szép vasárnapot és jó munkát kíván Gulyás Icupacsérról. Köszönjük szépen önnek kellemes rádiózást. Szabadkára Florek Rozikának kellemes vasárnap délutánt és vidám rádiózást kíván barátja Pista. Bácsszőlősre Koptyil Margit néninek névnapja alkalmából gratulál és kívánnak nagyon jó egészséget és szép vasárnap délutánt a Neszvecskó család. Kulára Fajszi Évának és családjának kellemes vasárnapot kíván és jó pihenést, aki őket nagyon szereti, Inci a messze távolból.

Kati gyereki, Kati nem jött ki. Megállj, Kati, megbánja ezt valaki. Háromszor is beüzentem, Kati gyereki, Kati nem jött ki.

0: Veronikati.
1: Cserháti Zsuzsa felvétele Kornélia kérésére szól, továbbá Mélykútra Farkas Lászlóné Margitnak névnapja alkalmából minden jót kíván. Erika, Dániel, Szabolcs, Petra, Laci, Norbert és Otília. Ezen kívül Anti kérésére is szól a dal.

0: Reklám következik.
1: Tavaszi akció a Tóth Optikában. Most az új szemüvegekre a meghirdetett kedvezmények mellett további 10%-os árengedményt adunk, minden dioptriás lencse esetében. Időpontfoglalás 024 551 045. A tisztánlátás optikája a Tóth Optika. 024 551 045.
0: Elektronápon. A legnagyobb villamosságjáró választék Szabadkád. LED-világítás, kábelek, kapcsolók, konnektorok és egyéb elektromos szerelvények. Látogasson el a Majsai út 155-ös szám alatt található üzletünkbe, győződjön meg a minőségről és gazdag kínálatról. Telefon 024 4 150 150. 024 4 150 150.
2: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja Önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
3: Reklámot hallottak.
4: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Társadalmi célú felhívást hallottak.
6: 15 óra van.
7: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
8: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
7: Önökkel, önökért. Címgáz.
9: Hírek.
10: Jó napot kívánok, Brasnyó Zoltán vagyok. Riasztást adott ki heves zivatarok miatt a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Késő délután és este egy zivatarvonal kialakulása várható Vajdaság felett. Ez záporokat, zivatarokat, helyenként jégesőt és viharos 60 km per órát is meghaladó széllökéseket okozhat. Az RHMZ jelentése szerint Vajdaság területén jelenleg narancssárga riasztás van érvényben. Szombaton este 7 óra környékén két zentagunarasi 40 év körüli férfi a Halászcsáda üdülőtelepnél csónakázás közben a Tiszába esett és nyomtalanul eltűnt. A csónakot egy 20 lóerős Honda motor hajtotta, ami akkor is működött, amikor már az utasai kiestek a csónakból. A jármű a mentőegységek megérkezésekor is körbe-körbe forgott a vizen. A környéken tartózkodó csónakosok azonnal a férfiak keresésére indultak, eredménytelenül a Tisza mentőcsapat tagjai és a nagykikindai belügyi szervek mentőegysége, valamint önkéntesek tovább folytatják a két eltűnt férfi keresését a Tiszán. A motorok dübörgésétől volt hangos ma a Topolyai Motocross pálya, a hatalmas érdeklődés mellett rendezték meg a 4. nemzetközi motocross bajnokságot. A megmérettetésre több országból érkeztek versenyzők, akik különböző kategóriákban és korosztályokban álltak rajthoz. Az esemény leginkább a motorsport szerelmeseit vonzotta, ugyanakkor családok, baráti társaságok, kíváncsi látogatók is szép számban kilátogattak a pályára. A Topolyán megtartott motocross verseny a 4. az országos bajnokságban. A mai bajnokságon több mint 80 motoros vett részt, a motorsport kedvelőinek pedig nem kell sokat várniuk a következő megmérettetésre, ősszel bajnoki futammal folytatódik majd a szezon.
9: Sport.
10: Ma is holnap sem maradnak meccsek nélkül a foci szerelmesei. A tengeren túli labdarúgó világbajnokság E-csoportjában a német válogatott Curaçao csapatával találkozik 7 órakor Houstonban. 22 órakor továbbra is Texas marad a figyelem középpontjában, hiszen az Arlington stadionban az F-csoportból Hollandia és Japán csap össze egymással. Hajnali egykor az Elefántcsontpart Ecuador mérkőzést követhetik, majd Philadelphiából hajnali 4 órakor pedig az F-csoportban a svéd és tunéziai válogatott találkozik a mexikói Monterrey városában. Több mint 50 év után újra a New York Knicks az NBA bajnoka. A csapat a nagy döntő 5. mérkőzésén 94-90-re győzött a Spurs ellen San Antonióban, ezzel 4-1-es összesítéssel diadalmaskodott a párharcban. A Knicks győzelme őrületes ünneplést indított el egész New Yorkban. A szurkolók ellepték az utcákat, hogy megünnepeljék az első bajnoki címet az 1972-73-as idény óta. A közösségi médiában megjelent videókon zsúfolásig telt utcai ünnepségek láthatók a város különböző kerületeiben. Az Egyesült Államok elnöke Donald Trump is gratulált a csapatnak a Truth Social-on közzétett bejegyzésében.
6: Időjárás.
10: Viharos, esős időnk lehet a nap további részében, jelenleg egyébként 28 fok van. Ami a holnapi napot illeti, holnap változóan felhős időben lesz majd részünk, sok napsütéssel, a hőmérséklet azonban nem lesz olyan magas, mint ma, holnap 23 fokos csúcs várható.
9: Nem maradjon le a fontos dolgokról.
11: Hallgasson bennünket.
12: A Szabadkai Magyar és a Régió Rádió hullámhosszán.
11: Részletről részletre a Régió Rádióban is.
13: Ajánló következik.
14: Érdekelnek a legjobb programok? Böngész, tervez és fedezd fel a vidék kincseit. Városnézés, rendezvények, természetjárás, vízikalandok, helyi ízek és kiváló borok. Lesz rá a Hello Vajdaság honlapjára minden egy helyen, minden magyarul, minden határtalanul.
15: hellovajdaság.com
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
5: Ajánlót hallottak.
16: Távolból írom, kedvesem.
5: Küldjön üzenetet SMS-ben, e-mailben vagy a Facebookon. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.
17: És elérkeztünk az utolsó órához, Bálint és az Őszi Rózsa felvételével nyitunk. Mózer Györgynének boldog születésnapot, erőt, egészséget kíván Bácsalmásról Gizi és Ádám.

Csantavéren Pavlukovics Rózsát ezzel a szép dallal köszöntik, és jó egészséget kívánnak neki szerető gyermekei és unokái.

Minden hallgatónak szép délutánt, a rádió kiscsapatának pedig további erőt, egészséget kíván, és köszöni a munkánkat egy hű hallgató Erzsébet. Mi pedig köszönjük, hogy velünk tartanak.

Magyarországra Margit néninek sok puszit küld Sörös Jancsi Szabadkáról. Margit néni kérésére is szól, valamint Elvirának. Katona Antalnak boldog születésnapot és névnapot kíván élettársa Mari. Szabó Eszter köszöni a jó kívánságokat. Szabadkára Horváth Istvánnak ezzel a dallal szeretné megköszönni az odaadó törődést és segítséget, ami nagyon sokat jelent. Ibolya. Bácsszülősre Paska Istvánnénak és kedves családjainak, Kumbajára Drahos Jánosnénak és kedves családjainak, és Szerencsés Piroskának nagyon szép vasárnap délutánt és jó zenehallgatást kíván Joci és Évi. Németországba Pavlukovics Gábornak és Szilviának szép vasárnapot is minden jót kíván testvére Izabella. Csantavérre Mecserik Erzsébetnek és Gézának kellemes vasárnapot és jó pihenést kíván Zsolt. Kisszálláson Gyarmati Károlyt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kívánnak neki jó egészséget István, Kevin és Patrik. Bácsszőlősre Koptyil Margitkának boldog névnapot kíván Erzsi. És Simon Istvánt szeretnék köszönteni ezzel a dallal, kellemes vasárnap délutánt kíván neki és jó pihenést Kevin és Patrik.

Kedves hallgatóink, a vasárnapi kívánság műsor végéhez érkeztünk. A folytatásban, ahogy megszokhatták, a híradót követően zenei válogatás, 18.30-tól mesés percek, 20 órától pedig az aranyalbum lesz hallható. Ezekhez is további jóvételt, kellemes rádiózást kíván a mai ügyeletes csapat, Grösit Dániel, Nikolics Martin, Sóti Tamás és Búzás Zsuzsanna. Születésnap, eljegyzés, lakodalom. Ünnepeljen a Szabadkai Magyar Rádióval. Kérje kedvenc nótáját, gratuláljon családtagjainak, barátainak. Keresse az aktuális zenei listát a Pannon RTV honlapján, a Hétvégi Magyar Szóban, a Tarka Világban, a Hét Napban, a Családi Körben, a Halas Média weblapján és a Halasi Tükör heti lapban, valamint Facebook oldalunkon. Hallgasson minket vasárnap 11 és 16 óra között. Küldjön üzenetet SMS-ben, Viberen, e-mailben vagy a Facebookon. Hívjon minket az adás ideje alatt a 024 621 407-es számon. 024 621 407. Vasárnapi kívánságműsor a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Most tegyétek ünnepélyesen a szívetekre a kezeteket, és esküdjetek meg, hogyha ezentúl bárhol és bármikor találkoznátok velem, nem ismertek meg engem, és nem tudjátok, hogy ki vagyok, és főleg, hogy ki voltam.
1: Mit jelent ez, Cirike? Talán olyan előkelő dáma lett magában?
0: Már ez a kérdés is tilos.
2: Nem kell úgy hencegni azzal a kis tábornokkal. Ha tudnád, Cirike, olyan rövidesen milyen remek állásba kellök, olyan előkelő házba, ahová magad talán be se tehetni a lábát, mégse esketek meg senki.
0: Na jó, jó, hát ne haragudjatok érte. Régi barátok vagytok. Tegyétek meg, amit kérek. Na esküdjetek.
1: Esküszöm.
2: Becsület szavamra.
0: Én ismerlek, Miska. Ez nem elég.
2: Jó. Esküszöm.
0: És így görbüljetek meg.
3: Így görbüljünk meg.
0: Hát akkor most mulassunk tovább.

0: 16 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Híradó.
4: Ketten fulladhattak vízbe a Tiszán, a testeket még keresik, narancssárga riasztás van érvényben Vajdaságban, esőre, viharokra figyelmeztetnek, és fociból ma sem lesz hiány mondjuk a várható mérkőzéseket, illetve időpontokat. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a hírszerkesztő Brasnyó Zoltán. Továbbra is keresik azt a két férfit, akik tegnap este tűntek el a Tiszában, a zentai halászcsárda közelében. Az információk szerint két 40 év körüli zentagunarasiszról származó férfiről van szó. Az eset szombaton 19 óra körül történt. A Tisza mentőcsapat és a nagykikindai belügyi szervek egységei ma is folyamatosan kutatják a folyót. Munkájukhoz pedig belgrádi mentőegységek is csatlakoztak. Szabó Regina járt a helyszínen.
5: A helyiek tegnap este arra lettek figyelmesek, hogy egy üres csónak köröz a folyón, miközben a motor még járt. Ez indította el a keresést. Stábunkkal ott jártunk a Tisza mellett Zentán, ahol tegnap este két férfi eltűnt. A hatóságok és a mentőegységek nagy erőkkel keresik őket még mindig, de a hozzátartozók arra kérik a civileket, hogy amennyiben csak tudnak, kapcsolódjanak be a keresésbe. A helyszínelést végző zentai vizsgálóbíró a sajtónak elmondta, hogy szombat este 7 óra tájban a halászcsárda közelében, a csárdától valamivel feljebb két férfi eddig nem ismert okokból kiesett a motorcsónakból és eltűnt a folyóban. A mentőegységek azóta csónakokkal, lámpákkal és szonáros eszközökkel vizsgálják át a folyót, valamint a partmenti szakaszokat. A kutatás jelenleg is folyamatban van.
4: Riasztást adott ki heves zivatarok miatt a Köztársasági Hidrometeorológiai Intézet. Késő délután és este is zivatar vonal kialakulása várható Vajdaság felette, záporokat, zivatarokat, helyenként jégesőt és viharos 60 km/h is meghaladó széllökéseket okozhat. Az RHMZ jelentése szerint Vajdaság területén jelenleg narancssárga riasztás van érvényben. És maradunk az időjárásnál, jövő héten ismét közeleg a nyári meleg. Az elmúlt napok csapadékos időjárása után a hét elején még hűvösebb időre kell készülni, de utána gyorsan visszatér a meleg, és jövő hétvégére már igazi hőség várható. Ezzel párhuzamosan a vajdasági strandok és medencék is megnyitják majd kapuikat a látogatók előtt. Rózsa Krisztina beszámolója.
6: Hétfőn egy kissé kétarcú időjárással indul a hét. Az ország északi és középső területein egy hideg front hatására változóan felhős és érezhetően hűvösebb időre kell készülni, 20 fok körüli értékekkel. Többfelé alakulhatnak ki záporok, valamint hevesebb zivatarok. Ezzel szemben az ország déli részén élők mindebből szinte semmit sem fognak megérezni, ott ugyanis továbbra is a napsütésé marad a főszerep, az időjárás száraz és kifejezetten meleg lesz. Kettől aztán Vajdaság területén is gyorsan megnyugszik a légkör. A felhőzet fokozatosan elvonul, stabilizálódik az időjárás, és a szél is mérséklődik. Ezen a napon kellemes, mérsékelten meleg idő várható. A csúcshőmérséklet 26 fok körül alakul. Szerdán és csütörtökön tovább folytatódik a javulás és a lassú felmelegedés. A napsütés mellett a hőmérők higanyszála ezekben a napokban már eléri a 28 fokot. A következő hétvégén jelentős fordulatot vesz az időjárás, és péntektől megérkezik a nyári forróság. A hőmérséklet elérheti és át is lépi majd a 30 fokot. A felmelegedés a hétvégén folytatódik, és a jövő hétvégén igazi nyári kánikulára kell számítanunk. Legmelegebb órákban 32-33 fokot is mérhetünk. A nyárias idővel pedig hivatalosan is elkezdődik a strandszezon a régióban. A Bácskosút falvi reki június 16-án kedden nyit. A belépőjegyek a következőképpen alakulnak. 5 éves korig ingyenes, 5-től 14 éves korig 400, 14 éves kortól pedig 500 dinár. A zentai népkertben található olimpiai medence június 19-én nyitja meg kapuit változatlan árakkal, a felnőtteknek 300, a gyermekeknek 250 dinárt kell fizetniük. A szezonbérlet ára pedig 4000 dinár. A tavaly bevezetett gyakorlatot folytatva idén is ingyenes szezonbérletet kapnak a zentai általános iskolás diákok. A szabadkai sétaerdei medence is várja a látogatókat, hétköznap és hétvégén is reggeli, illetve napközbeni turnusokban fogadják a vendégeket, hétfőnként viszont a karbantartás miatt csak déltől. Itt a felnőtt jegy 320, a gyerek jegy 190 dinár, míg a havi bérletért 3800 dinárt kell fizetni. Magyarkanizsán a Tiszaparti medence is már megnyitotta kapuit, 2-től vasárnapig 10 és 19 óra között látogatható. Az adai Adica üdülőközpont pedig 3 kültéri, köztük olimpiai, gyermek és termálvizes medencével várja a felfrissülni vágyókat. Idén 15%-kal emelkedett a belépőjegy ára, így például a felnőtt napi jegy 700 dinár, a gyermek és nyugdíjas jegyért pedig 500 dinárt kell fizetni.
4: Külpolitikával folytatjuk. Donald Trump amerikai elnök szerint mára tervezik az Egyesült Államok és Irán közötti megállapodás aláírását. A megállapodás aláírását vasárnapra ütemeztük, és azt követően azonnal megnyílik majd a hormuzi szoros, ezt írta Donald Trump tegnapi bejegyzésében. Hozzátéve, hogy az egyezmény aláírása nem jelenti azt, hogy Irán rögtön pénzhez jut. Utalt arra, hogy amennyiben a megállapodás feltételei teljesülnek, akkor kaphat Irán könnyítéseket. Irán részéről ugyanakkor hivatalosan nem erősítették meg a mai napot, csak annyit ismertek el, hogy közelebb jutottak az egyetértéshez a felek.
2: Sport.
4: Az ötszörös világbajnok Brazília 1-1-es döntetlennel kezdte szereplését a labdarúgó világbajnokságon, miután a C csoport első fordulójában megosztozott a pontokon Marokkóval. A marokkói válogatott története során először szerzett gólt dél-amerikai ellenfél ellen világbajnokságon. Emellett a katari válogatott a 95. percben szerzett góllal 1-1-es döntetlent játszott Svájccal a labdarúgó világbajnokság B csoportjának első fordulójában. A 2022-es VB házigazdája ezzel története első pontját szerezte meg világbajnokságon. Ma és holnap sem maradnak meccsek nélkül a foci szerelmesei. A tengeren túli labdarúgó világbajnokság egy csoportjában a német válogatott Curaçao csapatával találkozik 19 órakor Houstonban. 22 órakor továbbra is Texas marad a figyelem középpontjában. Az Arlington stadionban az F csoportból Hollandia és Japán csap majd össze. Hajnali egykor az Elefántcsontpart Ecuador mérkőzés lesz Philadelphiából. Hajnali 4 órakor pedig az F csoportban a svéd és tunéziai válogatott találkozik Mexikóban, Monterrey városában. Motorok dübörgésétől volt hangos ma a topolyai motocross pálya. Hatalmas érdeklődés mellett rendezték a 4. nemzetközi motocross bajnokságot. A megmérettetésre több országból érkeztek versenyzők, akik különböző kategóriákban és korosztályokban álltak rajthoz. Az esemény leginkább a motorsport szerelmeseit vonzotta, ugyanakkor családok, baráti társaságok és kíváncsi látogatók is szép számmal kilátogattak a pályára. Mecseri Kalita riportja.
0: Fel alá szágoldoztak és ugrattak a topolyai motocross pályán a versenyzők. A nézők a lelátókról követhették az izgalmas futamokat, miközben beszélgettek, kikapcsolódtak. Fodor Ármin és Fodor Ádám, Kevi.
3: Én is fiam érkeztünk, egy hétvégi kikapcsolódást terveztünk. Hullásuk jó hangulat, most vagyunk itt először, meglássuk még a többit.
7: Hogy érzed magad? Mennyire tetszenek a motorok?
8: Nagyon tetszenek a motorok, de még most vagyunk itt a pálya előző, és még nem ismerik senki.
0: A topolyai pályát nehézsége szerint a rutinos motorosok élvezhették leginkább. A futamok között a pihenőkben készült fel a szabadkai Pesut Noel, aki már jól ismeri a terepet, többször is gyakorolt, edzett itt. Így kategóriájának legfiatalabb versenyzőjeként is magabiztosan vette az akadályokat, és bátran húzta a gázt a pályán.
9: Ez egy Yamaha 250 köbcentis, 2023-as évjáratú motor. Ugye én 14 éves vagyok, és ez az első évem az MX2 kategóriában. Hát eddig elég jól megy, mert én vagyok a legfiatalabb ebbe a kategóriában. A többiek ilyen 18-20 évesek, és én büszke vagyok magamra, hogy így megyek ebbe a kategóriába.
0: A versenyre a hazai motorosok mellett több külföldi, köztük magyarországi versenyző is érkezett. Az erős nemzetközi mezőny, a jól kialakított pálya, valamint a jó hangulat évről évre egyre több versenyzőt vonz topolyára. Dósa Döme, Kiskunhalas.
10: Közel van hozzám, 80 kilométerre lakom, sok a barátom. Igazából színvonalas, jó a szervezés, jó elő van készítve a pálya, jók a versenyzők, úgyhogy emiatt jöttünk.
0: A topolyán megtartott motocross verseny a 4. az országos bajnokságban. A vasárnapi bajnokságon több mint 80 motoros vett részt. Szagmeister Gábor, a Topolyai Nemzetközi Motocross Bajnokság szervezője.
11: Ezen a nemzetközi motocross versenyen több kategóriában indulnak a versenyzők, nem csak 50, 65, 85 kategóriában, hanem a profi kategóriák is. Itt vannak MX1, MX2, itt vannak az amatőrök, ott három kategóriában indulnak, a fiatalok, akkor vannak a 35-től 50 éves korig, az az MX kategória, és az MXV kategória, ahol én is most már versenyzek. Ezek a veteránok.
0: Az esemény hatalmas érdeklődéssel zajlott. A látogatókat lángos, kürtös kalács, hamburger, fagylalt, valamint hűsítő italok várták. A tombola húzáson pedig a szerencsések akár új motorokat is nyerhettek. A motorsport kedvelőinek pedig nem kell sokat várniuk a következő megmérettetésre. Ősszel bajnoki futammal folytatódik a szezon. A vasárnapi versenyről a Közelkép című műsorunkban számolunk be bővebben.
4: A pontos idő 16 óra 10 perc. Halljuk, mi lesz még a híradó folytatásában. Szombaton is hömpölygött a tömeg a zentai Tiszaparton, zajlott a Tisza Virág Fesztivál, és tegnap kezdődött a 13. palicsi magyar sokadalom, jönnek a részletek. A bográcsos ételek, a pálinka és a virágok ünnepe nagy érdeklődés kísérte a 9. Bogrács és Pálinka Fesztivált, valamint a 10. rózsa és virágkötészeti versenyt Tótfaluban. Az érdeklődés idén is kimagasló volt az esemény iránt, több mint 50 bográcsban rotyogott az étel, és 15-en készítettek szebbnél szebb virágcsokrokat. Fejős Ornella és Vajtai Viktória riportja.
5: Főzőcsapatokkal telt meg a helyi közösség mellett található park vasárnap. Utasi Jenő helyi plébános áldása után pedig elkezdődött a főzés. A gasztronómiai programra a helyi és környező települések csapatai mellett Magyarországról és a Romániából is érkeztek. Keres Sándor.
12: Mink első alkalommal vagyunk itt Tótfaluban, de Szerbiában nem első alkalommal, már nagyon sok helyre járunk. Hát disznópörköltet gondoltuk, hogy csinálunk, ha sikerül, ha nem, meg akkor meglássuk, mi lesz belőle.
5: Míg a parkban főttek a finomságok, a virágkötészeti versenyen szebbnél szebb csokrok születtek. Ács Istvánné Éva.
13: Nagyon szeretem a virágokat, hobbiból csinálom, tehát én hobbiból, de semmi szakképzésem nincsen, szeretem úgy a magam ízlése szerint összehozni, és nagyon készültünk, hogy el tudjunk jönni éppen azért, hogy részt vehessünk ezen a versenyen.
5: A szervezők művelődési műsorral is készültek, valamint kirakodó vásár várta a látogatókat, és a gyermekek sem unatkoztak. Miklós Anabel.
14: Jól érzem magam, és amit játszottam, cserbe dobás, karika dobás, futóverseny, és volt még gumihúzó verseny.
5: Az esemény kiváló alkalom volt arra, hogy ünnepélyesen megnyissák a Ladó Múzeumot, a törökbecsei Ambrus Imre képzőművész és szobrász alkotásaiból készült tárlattal. Faragó Zoltán.
15: A múzeumot egy kedves barátunk álmodta meg, aki már sajnos nincsen közöttünk, Ladócki László. Ő kezdte el az egészet kialakítani, utána mi átvettük tőle, és hát a lényeg, hogy legyen a faluba egy múzeum, amit szintén a turizmus fejlesztésre szánunk.
5: Az egésznapos programkavalkádon különféle ügyességi játékokban is részt vehettek az érdeklődők. Kihirdették a legfinomabb bográcsban főtt ételt, a legízesebb sós és édes süteményt, valamint a legkiváló pálinkát.
4: Szombaton is hömpölygött a tömeg a zentai Tiszaparton, a 14. Tiszavirág Fesztivál második napján is a hamisítatlan kisvárosi családias hangulaté volt a főszerep. Színes kulturális események, zenei és képzőművészeti programok várták a kilátogatókat, az est folyamán pedig a fáklyás hajós felvonulás varázsolta el a közönséget. A nagy színpadon Szalonna és bandája és a The Frail koncertje tette felejthetetlenné a záróestet. Horváth Kátai Orhidea riportja.
16: A Tisza Virág Fesztivál második napján már a délutáni órákban benépesült a zentai Tiszapart. A kellemes időnek köszönhetően folyamatosan érkeztek a látogatók a sétányra. A rendezvény nem csak a kikapcsolódásról szól, hanem az önkormányzat és a kulturális intézmények összefogásáról is, hiszen évről évre aktív szerepet vállalnak a programok színesítésében. Virág György színművész.
17: Kezdetektől fogva mi minden Tiszta Virág Fesztiválon itt voltunk, és azt kell mondjam, hogy az utóbbi 2-3 évben talán résztvevő is, hiszen a Zentai Magyar Kamaraszínház immáron aktívan részt is vesz, tehát egy koncerttel mindig meglepjük a közönséget a Művész utcában, és ennek egyébként a Művész utca jelenléte az apropója. Nagyon szeretjük. Azt hiszem, hogy ugyanaz a jelentősége, mint minden olyan rendezvénynek, ami szabadtéren, tűz mellett, közösségben történik. Találkoznak az emberek egymással, jól érzik magukat, minőségi programokon vesznek részt, és azt hiszem, hogy Zenta ebben a vajdasági magyar közösség életében élen jár.
16: A fesztivál az évek során Vajdaság egyik legmeghatározóbb nyári eseményévé nőtte ki magát. A tömeges érdeklődés pedig új kérdések elé állítja szervezőket a rendezvény jövőbeli irányát illetően. Laskovics Kornél, Zenta község idegenforgalmi szervezetének igazgatója.
18: Én azt gondolom, hogy most már a célba értünk, és egy olyan ponthoz értünk, amikor el kell döntsük majd lassan, hogy nagy fesztivál felé szeretnénk elmenni, vagy maradnánk egy kisvárosi fesztivál mellett. Ez nagyon jól működött eddig, hiszen maga a fesztivál volt mindig is az, és ez a hangulat, amit itt sikerült a Tisza partján megvalósítanunk, amiért kijöttek az emberek, de egyre nagyobb igény van az iránt, hogy olyan zenekarok érkezzenek hozzánk, amelyek esetleg ismertebbek. Azt gondolom, hogy mégis a bája rendezvénynek az, hogy tényleg egy kisvárosi hangulatot, egy családi hangulatot tükröz, és ezt szeretik az emberek, ezért jönnek ide hozzánk.
16: A fesztivál leglátványosabb pillanatait idén is az esti órák tartogatták, amikor a hagyományos fáklyás és tüzes hajós felvonulás, valamint a graffiti falfestés zentaiak elnevezésű program varázsolt el a közönséget. A hangulatot a nagy színpad fellépői fokozták, szombat este Szalonna és bandája hozta el a népzene legjavát, az záró akkordokért pedig a The Fraile együttes felelt, akik fergeteges koncerttel búcsúztatták a 14. Tisza Virág Fesztivált.
4: Néptáncosoktól és népzenétől hangos a hétvégén Palics. A 13. palicsi magyar sokadalom idén a közösséget és az ünneplést helyezte a középpontba, a fellépők Vajdaságból és Magyarországról érkeztek. Vajtai Viktória riportja.
5: A népzene és a néptánc ünnepe bepörgött a palicsi magyar sokadalom. A kétnapos rendezvény programjában koncert, néptánc bemutató, díszfelvonulás, táncház és még gólyalábas előadás is helyet kapott. A látogatók a kirakodóvásár kínálatát is megtekintetik, miközben a színpadon egymást váltják a fellépők. Marusinát Szilvia.
19: Jaj, nagyon szép. Az a rengeteg háttérmunka, ami azért így a szülők részéről van, az akkor kiteljesedik, és hát, hogy látjuk, hogy a gyerekünk mennyire szépen begyakorolta azokat a táncokat, jól érzi magát a színpadon, közösségben van, és hogy mozog, fejlett, ügyes, tehát ez minden szülőnek egy ilyen korona a nevelésén.
5: A palicsi magyar sokadalom nem csak a vajdasági közösséget mozgatja meg. A rendezvény évről évre találkozási lehetőséget biztosít a Kárpát-medence néptáncosai és zenészei számára. Németh Antal, a Békés Csabai Bartók Béla Művészeti Szakközépiskola néptáncpedagógusa.
20: Meghívást kapott az együttesünk, az iskola együttes, a Bartók Tánc Együttes, hogy bemutatkozzon, vagy bemutatkozási lehetőséget kapott itt a Balicsi Sokadalmon. Az iskolánknak múlt héten volt az évzáró műsora, és akkor ebből hoztunk egy kis ízelítőt a két félidőben. Az első félidőben szatmári táncokat mutattak be a diákok, egy kis gömöri csárdással és szilárdsági táncokkal egybekötve.
5: A szervezők szerint a rendezvény egyik legfontosabb célja, hogy a népi kultúrát a fiatalabb generációkhoz is közelebb vigyék, miközben teret adnak a közösségi találkozásoknak. Brezovszky Roland, a Talentum Tehetséggondozó Művészeti Egyesület művészeti vezetője.
21: Azt gondoltuk, egy csodálatos környezetben bemutatni azt a kultúrát, amit mi képviselünk, egy ilyen multikulturális környezetben, mint amilyen Szabadka és környéke, és itt megmutatni a magyar értékeket, befogadva másokat, befogadva minden, ami érték, és ezt felerősítve önmagunkat is, és a Kárpát-medencei magyar értékeket bemutatni, azt gondolom, hogy ez egy nagyon szép és egy nemes próbálkozásnak indult.
5: A 13. palicsi magyar sokadalom vasárnap délután díszfelvonulással, táncbemutatókkal és a Garagulya gólyalábas kompánia előadásával folytatódik. Az estét pedig közös táncház zárja a Zagyva bandával és a Duhaj zenekarral.
4: A pontos idő 16:19 hírhadót hallottak.
1: időjárás.
4: Esős, viharos időre figyelmeztetnek a meteorológusok az előttünk álló órákban, narancssárga riasztás van érvényben, valamint vihar figyelmeztetés heves zivatar miatt. Ez a következő percekben, az következő fél órán belül esedékes az előrejelzések szerint. Holnap azonban változóan felhős, helyenként napos időben lesz majd részünk, a csúcshőmérséklet 23 fok körül alakul majd. Már a megköszönő figyelmüket, holnap Bíró Tamara érkezik majd a legfrissebb hírekkel, tartsanak velünk akkor is, viszont hallásra.
2: Hallgassa a múlt zenéit,
6: tájékozódjon a jelenben.
2: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
22: Végig kísér ezen a délutánon.
6: Hofi Géza 1936. július 2-án született Budapesten. Bár a legtöbben zseniális parodistaként és színművészként emlékeznek rá, a kabaré mellett énekesként is slágerek sorát adta nekünk.
23: Felmegyek hozzád vasárnap délbe. Megnézem anyád, mit főz ebédre.
24: Ez még él.

0: akkor, akkor, mikor? Állandóan, állandóan, ha éppen ott vagyok, hát ne!
1: A minőségi magyar zene.
2: A Korszabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Mert a legtöbb magyar sláger nálunk szól.
2: Nálunk szól.
3: Sok kérdést már megoldottunk, nem volt soha ilyen jó dolgunk. Mégis az ember néha érzi, bosszantó a sehol egy kék...
4: Érkezik az 1957-ben alakult legendás Illés, a magyar rockzene egyik legmeghatározóbb együttese.

0: szól ránk a házmester.
1: A vastag talpú cipők, a trapéznadrág, a hosszú haj és az afrofrizura évtizede. Ez volt a 70-es évek divatja, ez pedig a 70-es évek zenéje.
2: A Mungo Jerry nem egyetlen személy, hanem egy 1970-ben alapított brit rock és pop együttes, amelynek története összefort az alapító frontember Ray Dorsett személyével.

0: Apró hirdetések.
1: Kérdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát
1: a 024 222 638-as számon.
0: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A Bajai úton eladó egy 569 négyzetméteres telek ára 10.000 euró, további részletek a 060 14 10 223-as telefonszámon. Tehát 060 14 10 223. Eladó egy Hyundai Santa Fe 2.2 CRD típusú személyautó, 2010-es évjáratú, megbízható családi utcai terepjáró. Takarékos dízelmotorral, a regisztrációja 2027 áprilisig érvényes, irányár 6000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon lehet, tehát 062-92-84-531. Felvásárolnak ócskavasat, rezet, tollat, hűtőszekrényeket, tűzhelyeket, fürdőkádokat, kazánokat, mosógépeket, villanymotorokat és mezőgazdasági gépeket. Házhoz is mennek. Érdeklődne 061-1-999-393-as és a 065-2-999-393-as telefonszámon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Eladó egy Audi Q5 S-Line 30 TDI típusú személyautó. Erős és megbízható 3.0-as V6-os dízelmotor automata S-tronic váltóval, 2010-es évjáratú, 2027-ig van bejegyezve, irányár 8000 euró. Érdeklődne 062-92-84-531-es telefonszámon, 062-92-84-531. Padlások, fészerek, pincék, udvarok takarítását, régi bútorok elszállítását vállalják. Érdeklődni a 061-1-999-393-as és 065-2-999-393-as telefonszámokon lehet. Tehát 061-1-999-393 és 065-2-999-393-as. Az apró hirdetéseket a Pannon RTV honlapján a www.pannonrtv.com oldalon is olvashatják.
1: Apró hirdetések a Szabadkai Magyar Rádióban a 107,1 MHz-en. Hirdessen ön is!
0: Hétköznaponként 7:30-tól és 10:30-tól, valamint délután 13:30-tól és 16:30-tól.
1: Hétvégén 21:30-től és 12:30-től, valamint délután 14:30-tól és 17:30-től.
0: Hívja a Pannon RTV marketing osztályát a 024
1: 222 638-as számon.
0: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Hirdessen ön is a Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A diszkó királynője Donna Summer eredetileg LaDonna Adrienne Gaines néven született Bostonban 1948. december 31-én. Németországi tartózkodása alatt feleségül ment Helmut Sommer osztrák színészhez. Az ő vezetéknevét angolosította később, így született meg a világhírű Donna Summer művésznév.

0: ahol a 80-as évek dalai szólnak.
1: 107,1 MHz.
0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol most vissza a 80-as évekbe.
2: Kim Wilde brit pop énekesnő 1960-ban született Londonban, és 1981-ben robbant be a zenei köztudatba. Öccse Ricky Wilde írta, valamint hangszerelte Kim szinte összes korai slágerét, ráadásul sokáig a lemezproducereként is dolgozott.

0: Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: A 107,1-en.
2: Most pedig a 80-as évek svéd popzenéjének egyik csillaga következik. Az 1979-ben alakult Secret Service fülbemászó dallamaival és az új hullámos szinti pop hangzással az európai slágerlisták élvonalában szerepelt.

0: A lemez forog tovább,
1: mert nálunk a nosztalgia a divat.
2: Az 1944-ben született Komár László a magyar Elvis. A Scampolo együttes után a 80-as években ért a csúcsra rock'n'roll slágereivel és egyedi stílusával.

0: Reklám következik.
1: Tudta, hogy 2026 végén megszűnik a szaldó elszámolás az új napelem tulajdonosok számára? Ez azt jelenti, hogy aki még idén belevág, akár 25-30 éven át spórolhat a villanyszámláján. A Solar Hero csapata most ingyenes helyszíni felméréssel segít. A telepítés már 50% öderővel elindítható, a fennmaradó összeget pedig kamatmentes részletekben fizetheti. Részletekért hívja most 069 123 35 15, vagy keressen minket a solarhero.doo.rs oldalon. Solar Hero. Ingyenes felmérés, kamatmentes részletfizetés. 069 123 35 15.
2: Önnek fontos a biztonság? Ha igen, forduljon a Bata műszaki állomáshoz Oromhegyesen, ahol mindenfajta gépjárműre végezzük a műszaki vizsgát. Nálunk mindent egy helyen el tud intézni, és még a rendőrségre sem kell bemenni a papírokkal. A vulkanizáló műhelyünkbe biztosítjuk gumijainak javítását, szerelését, valamint tudunk végezni mindenfajta gépjárműre futómű beállítást, optikát. Várjuk jelentkezését a 063 653 552-es telefonszámon. Bata műszaki állomás.
3: Várja a pácienseket a Szabadkai Medigroup központ a Bajnát utca 21-es szám alatt. Orvosi vizsgálatok B-kategóriás engedéllyel rendelkezők és hivatásos sofőrök számára, valamint elsősegély oktatás amatőrvezetőknek és munkaszervezeteknek is. Alap és haladó szinten, engedéllyel rendelkező oktatókkal magyar és szerb nyelven. Mindez modern környezetben, modern berendezésekkel. További információ és időpontfoglalás 024 55 50 25. 024 55 50 25. Medigroup Központ, Szabadka.
4: A hely, ahová belépsz és tudod, hogy jó helyen vagy.
5: Fontana Premium, az exkluzív csempecentrum.
4: Luxust sugárzó csempék, szaniterek, tökéletes interjőrök.
5: Fordulj hozzánk bizalommal, segítünk megalkotni álmaid fürdőszobáját.
4: Fontana Premium, Szabadka, Belgrádi út 137, parkolás az udvarban. Válaszd a prémiumot, válaszd a Fontanát.
6: Reklámot hallottak.
7: Retro zenefüleinknek.
6: Fütyörészük együtt a régi dallamokat.
8: A 80-as évek zenei.
7: A 107,1 MHz-en.
6: Szabadkai Magyar Rádió.
7: Mi leporoljuk a régi slágereket.
9: Műsorunkban ez már Bryan Adams, az 1959. november 5-i születésű világhírű kanadai rockzenész, akit rekettes hangjáról ismerhetünk fel.

0: Reklám következik.
1: Elfáradtál? Válts tempót! A kiskunmajsai Jonatermál gyógy- és élményfürdő az év minden napján igazi családi oázis. Míg a nagyszülők a minősített gyógyvízben regenerálódnak, addig a fiatalokat és a gyerekeket hullámmedence, csúszdapark és beltéri élményvilág várja. Nálunk három generáció pihenhet együtt. Jonatermál kiskunmajsa. Élmény, gyógyulás és feltöltődés. Látogass el hozzánk!
2: Fával, szénnel és biomasszával fűthető melegvizes kazánok széles választékával várja a szabadkai Technoserv vállalat. A kazánokat díjmentesen kiszállítjuk és beszereljük, önnek mindössze a beépített alkatrészek árát kell kifizetnie. Bővebb információ a 024 554 633-as telefonszámon kapható. Címünk Ráztová, azaz Tölgyfa utca 5, Szabadka, 024 554 633. Ha kazán, akkor Technoserv. Légy te is egy lendületes csapat tagja. Tanulj a Szabadkai Műszaki Szakfőiskolán, és szerezz mérnöki oklevelet. Bővebb információért keresd fel honlapunkat, vagy Facebook és Instagram oldalunkat. Válaszd a biztos jövőt, válaszd a gyakorlati tudást.
3: Az Euromedic Szabadkán, a forrás, azaz az Izvorska utca 40-ben várja önt. Laboratórium és szakorvosi vizsgálatok, ultrahang, modern diagnosztika és fizikai medicína egy helyen. Tapasztalt szakorvosok Szabadkáról és Belgrádból. Euromedic.
4: Júniusban beindul a nyár, és vele együtt a Magnatron nyári kínálata is. Klímák, ventilátorok és minden, ami kell, hogy otthonod kellemes legyen a hőségben is. De ha inkább útnak indulnál, nálunk széles választékban találsz elektromos motorokat, elektromos rollereket és klasszikus kerékpárokat is. Hűvösebb otthon, szabadabb mozgás, kényelmes vásárlás. Ráadásul a kiválasztott termékek akár 36 havi részletre is elérhetők. Minőség, jó ár, Magnatron. Vásárolj üzleteinkben, vagy online a www.magnatron.rs oldalon.
5: Reklámot hallottak.
6: 17 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
7: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz. Retro Cavalcade is the name of...

Mondd azt, hogy igaz volt minden, minden szó, amit elhittem, ne leget hozz, hogyha fázol, szeress úgy, ahogy kívánom, hazudj még nekem.

0: 107,1 SMR.
1: A Back to Black 1996-ban alakult az Ergo és Bikini egykori zenészeiből.

0: társadalmi célú felhívás.
1: Felnőtt oktatás a Szabadkai Jován Jovanovics Zmáj általános iskolában. Itt az idő, mert ez most egy második esély. A 21. században a tudás hatalom. Szabad Egyetem Szabadka. Telefon 024 554 600. 024 554 600. Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
2: Társadalmi célú felhívást hallottak.
3: Reklám következik.
4: Dr. Bogár Mihály koloproktológus és sebész specialista a Szabadkai Medigroup központban fogadja a pácienseket. Több éves tapasztalattal rendelkezik a proktológiában. Évente több mint 2000 vizsgálatot végez. Jelentkezzen proktológiai vizsgálatra vagy aranyérkezelésre személyesen a Bajnát utca 21-es szám alatt, vagy a 024 55 50 25-ös számon. 024 55 50 25.
5: Miközben a foci láz az óceán túlpartjára költözik, az STK-ből könnyen meg lesz az új tévé. Élj át a világbajnokság izgalmait egy új képernyőn, és nyerjen zlatibori pihenést. Ne várjon a bírói sípszóra, csapjon le a foci VB csomagra. Ajándék tévével. www.stkable.tv.
2: Reklámot hallottak. A Szabadkai Magyar Rádióval. Hát bizony. Már ez is retro zene.
6: A Rapülők 1992-ben állt össze. A szöveggyáros Geszti Péter, MC Geszti, a szintetizátoros zeneszerző Berkes Gábor, T-Boy, valamint a dobos, zenei producer Szent Mihály Gábor, Michel felállásban.

0: a Szabadkai Magyar Rádióban a legjobb magyar slágerek szólnak.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar zenéi.
2: A 107,1 MHz-en.
3: Már zakatol és befutállomásunkra az 1971-ben alakult, és Presser Gábor vezette Lokomotív GT.

0: ajánló következik.
1: Dombosfest 2026 Kishegyesen.
2: Június 25-e és 28-a között.
1: A zenei sokszínűség idén is garantált.
2: Felvidékről Szarka Tamás, Erdélyből Kosika, Japánból pedig Kenta Hayashi érkezik. A népzenei nagykoncertről a Fokos és Tokos zenekar gondoskodik. A világzenei hangulatért pedig a Poklade, a Bésodrom, a Baselán és Ferenci György felel. És ahogy már megszokhattátok, borudvar, dombos remix, irodalmi menet, fényfestészet és számos meglepetés vár benneteket. Részletek a fesztivál Facebook és weboldalán.
1: Várunk benneteket idén is a Dombosfesten.
3: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
4: Ajánlót hallottak. Csak retro.
5: A 107,1-en.

0: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
1: Mert ami jó, az jó.
3: Az Erasure 1985-ben alakult brit

0: Legendás előadók a 107,1-en.
1: A 80-as, 90-es évek legjobb rockzenéi.
2: Nálunk szólnak.
0: A Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.
3: A Survivor 1978-ban Chicagóban alakult. Legnagyobb sikereik az Eye of the Tiger, az 1982-es Rocky 3 főcímdala és a Burning Heart, az 1985-ös Rocky 4 soundtrackje. A két nagy slágerük között énekes csere történt, így a két dalban más-más énekes hangja hallható.

0: Hétvégén is a legpörgősebb retrós lágerek nálunk szólnak.
1: Retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: A brit-amerikai The Pretenders együttes a punk és a new wave mozgalmak hullámán született 1978-ban. A zenekar története elválaszthatatlan az alapító, dalszerző és frontember Chrissie Hynde karizmatikus személyiségétől.

1958. augusztus 29-én született a pop királya Michael Jackson. A zeneipar valaha volt egyik legnagyobb hatású előadója. A Thriller című albumával minden idők legeladottabb lemezét alkotta meg. 2009-ben hunyt el gyógyszertúladagolásban, de dalai örökre beírták a zenetörténelembe a Michael Jackson nevet.

0: Ajánló következik.
1: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Ajánlót hallottak.
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Ez a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol a nosztalgia a divat.
0: A 107,1 MHz-en.
1: Eszeme.

0: Régi dalok,
1: szép emlékek.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
4: A Shocking Blue Holland Pop Rock együttes 1967-ben alakult. Miután az első énekes behívták a hadseregbe, a félig magyar cigányprímás apától, félig német anyától származó Veres Mariska lett az énekesnő. Ők lettek a legelső holland zenekar, amelynek sikerült meghódítani az amerikai toplisták csúcsát.

0: legnagyobb retro slágerek nálunk szólnak.
1: Szabadkai Magyar Rádió.
2: A Skorpió 1973-ban alakult magyar együttes, amelyet Freireis Károly alapított az LGT és a Hungária zenészeivel. A dédapánk is tudja, hogy az beszéli már az egész város, hogy a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak a Skorpió klasszikusok.

0: Zenés időutazás. A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a 107,1 MHz-en,
0: ahol
1: a régi zenék szólnak.
2: Szűcs Judit, a magyar diszkó királynő 1953. augusztus 15-én született Budapesten. 19 nagy lemeze jelent meg, 4-szer volt az év énekesnője.

0: Mi nem felejtettük el a 80-as évek slágereit.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban most újra hallhatja őket.
2: Visszatérnek a régi szép emlékek.
0: A 107,1 MHz-en.

0: Társadalmi célú felhívás.
1: Még nem döntötted el, hol folytatod a tanulmányaidat? Olyan diplomát szeretnél, amellyel valódi tudást, értékes tapasztalatot és biztos jövőt építesz? A Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar várja a jelentkezésedet. Válasz az okleveles tanító, az okleveles óvodapedagógus vagy az okleveles kommunikátor szak közül, és szerez piacképes, akkreditált diplomát magyar nyelven. A jelentkezés 2026. június 22-e és 24-e között történik személyesen vagy online. A szükséges dokumentumokat, a jelentkezési lapot és minden további információt megtalálsz a magister.unsz.ac.rs honlapon és az MTTK Facebook oldalán. Ne csak álmodj a jövődről, építsd fel nálunk! Kérdés esetén hívj bennünket a 024 624 444-es telefonszámon. Magyar Tannyelvű Tanítóképzőkar, Szabadka. Legyél te is MTTK-s! 024 624 444.
2: Média támogató a Szabadkai Magyar Rádió.
3: Társadalmi célú felhívást hallottak.
4: 18 óra van.
5: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
6: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
5: Önökkel, önökért. Címgáz.
7: Nosztalgiázzon velünk.
5: Retro kavalkád.
7: A Szabadkai Magyar Rádióban.
6: Az 1982-ben alakult Bikiniből 85-ben kivált Nagy Ferró. Ekkor érkezett az együttesbe D. Nagy Lajos és Gallai Péter, akikkel slágeres pop-rock irányba mozdult el a stílusuk.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Most pedig következzék egy legendás együttes, amely karrierje során több mint 15 millió albumot adott el.

0: ci proprio nelle liniche. E c'entrano fornita cosa. Chiamo di un catello, chi va santi. Ciao, così mi ha dato, ma che bello il mio cuore.
1: Mi szeretjük a retro zenéket,
2: mert a magyar retro slágerek nálunk szólnak.
3: A Szabadkai Magyar Rádióban.
1: Ahol csak régi sláger megy. FM
3: 107,1.
4: Gondzsuzs egyik legfőbb alkotótársa, neki dalokat szerző Bródy János volt. Az énekesnő a 70-es években külföldön is turnézott és megjelentetett lemezeket. A német közönség Jana Konc néven ismerhette meg.

0: Mustász 7,1.
1: Halász Judit 1942. október 7-én született. Az énekes színművésznő generációk kedvence, a magyar megzenésített gyermeklíra megteremtője.

0: ahol a régi slágerek tovább élnek. Itt halhatatlan előadók,
1: és legendás zenekarok dalai szólnak.

0: Retrói Magyar Rádió. A retro slágerek otthona.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Ahol a retro slágerek tovább élnek.
2: A Fleetwood Mac legsikeresebb korszaka 1975-ben kezdődött, amikor Stevie Nicks és Lindsey Buckingham csatlakozott a zenekarhoz Kaliforniában. Ez az időszak tette őket globális szupersztárrá.

0: ahol csak régi sláger megy.
1: 107,1.
2: Latin szenvedély Belgiumból. Szóljon a karizmatikus Vaya con Dios, itt a Szabadkai Magyar Rádióban.

A 90-es évek zenéjén, az SMR-ben, a 107,1-en. Okay.

0: Itt a Szabadkai Magyar Rádió.
1: Jason Donovan, ausztrál színész énekes 1968 nyarán látta meg a napvilágot. Zenei pályafutása a korszakalkotó Stock Aitken Waterman producer csapat támogatásával indult el, aminek köszönhetően az 1989-es debütáló lemeze az Egyesült Királyság legkelendőbb nagy lemeze lett.

0: Önnek is megette az autórádió a kedvenc kazettáját a 80-as években?
1: Nálunk újra hallhatja a régi kedvenceit. Szabadkai Magyar Rádió.
2: Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18 óra 30 perctől a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán. Köszöntöm a hallgatókat, kicsiket és nagyokat. Búzás Zsuzsanna vagyok. Ma folytatjuk Szél Jankó történetét. Gondoltátok volna, hogy Jankó, a nagy világutazó, még kalózkapitány is volt? De vajon gonosz volt? Mindjárt kiderül. Fogadjátok szeretettel a szerzőt, Toma Viktóriát.
3: Szél Jankó, a kalózkapitány. Késő délután volt, és Szél Jankó szokásához híven éppen délutáni sziesztáját töltötte. Az ablakban üldögélve figyelte a járókelőket. Ilyenkor a legcsendesebb a ház, anya Bibi babát altatja, apa dolgozik, Zsüninek és Bőszinek pedig csendben kell lenniük, nehogy megzavarják kis testvérük álmát. Bőszi, nézd! Már megint a kalózokról van szó, ebben a rajzfilmben is! Kiabál Zsüni a nappaliból Bőszinek, aki az udvaron játszott. Bőszi berohant a nappaliba. Nagyon szereti a kalózos rajzfilmeket, és ő is kalóz szeretne lenni. Mondta is már többször anyának, készítsen neki jelmezt, de anyának soha nincs ideje. Nézd, milyen nagy hajójuk van, mondta a kisfiúnak Zsüni. Hűha, én is kalóz szeretnék lenni, sóhajtotta el régi vágyát ismét a kisfiú. Majd én megtanítalak, hogyan kell kalózkodni, meglátod, milyen a kalóz élet. A gyerekek észre sem vették Szél Jankót, aki az ablakban hallgatta Zsüni és Bőszi beszélgetését.
4: Te, mit tudsz te a kalózokról? Kérdezte Bőszi, aki úgy gondolta, Szél Jankó semmiképp sem tudhat többet a kalózokról nála, aki minden kalózos rajzfilmet megnézett már.
5: Hogy mit tudok? Én magam is néhány évig kalóz voltam.
4: Nem csak kalóz. Kalózkapitány.
3: Szél Jankó minden egyes szótagot megnyomott, úgy hangsúlyozta, hogy amit állít, az a színtiszta igazság. A gyerekek azonban kételkedve méregették. Szél Jankó úgy gondolta, itt az ideje, hogy felvilágosítsa Zsünit és Bőszit a kalóz életről, majd hosszas magyarázásba kezdett. Köztudott, hogy a kalózkapitányok egyik lába fából van. Az én lábam is fából van, nem is csak az egyik, hanem mindkettő, kiáltotta Szél Jankó, majd nagyot kacagott. Most pedig megláthatjátok, milyen egy igazi kalóz. Azzal egyetlen hatalmas ugrással az oknis fiókba ugrott. Ott is maradt. A gyerekek nem látták, mit csinál, csak azt látták, hogy repülnek ki az oknik a fiókból, egyik a másik után. Zsüni és Bőszi tanástalanul áldogáltak. El sem tudták képzelni, hogyan mutatja meg nekik Szél Jankó a zoknis fiókban matatva, hogy milyen egy igazi kalóz. Egy idő után Bőszi félénken Zsüni fülébe suttogta.
4: Zsüni, de a kalózok, úgy tudom, gonoszak, meg veszélyesek is. Mi lesz, ha Szél Jankó is gonosz lesz, és bánt minket, vagy kilabol?
5: Á, dehogy! Szél Jankó sosem tenne ilyet, mondta határozottan Zsüni.
3: De azért pipiskedve figyelte kisbarátját és izgalmát ő sem tudta leplezni, végül oda kiáltott Jankónak.
4: Szél Jankó! Ennyi, meddig kutatsz már abban a fiókban?
5: Egy pillanat, és kész is vagyok, hallatszott a fiók mélyéről tompán.
3: Szél Jankó minden bizonnyal egy halom zokni alól kiabált. Még egy ideig motozott, végül egyszer csak kidugta a fejét az oknik közül. Bőszi ilyetten hőkölt vissza, amikor megpillantotta. Zsüni érdeklődéssel figyelte Szél Jankót, a kalózkapitány.
5: Hogy nézett ki a nagy világutazó? Hát, az bizony nem olyan egyszerű elmondani. Azt látni kell.
3: Le is rajzoltam ide, de azért el is magyarázom, hogy jobban megértsétek. Szíjankó félszemét bekötötte egy fekete rongydarabbal, amit minden bizonnyal a fiók legmélyén talált. Hasára egy piros-fehér csíkos zoknit húzott, azt hiszem bébi babáit, fejére pedig ráhúzta ennek a piros-fehér csíkos zokninak a párját. Kezében egy hatalmas tűt szorongatott, a legnagyobbat anyavaró készletéből. Hegykén a padlóra ugrott, ott hadonászott a tűvel. No, ki mer kiállni ellenem, a világ tengereinek leghírhettebb kalóz kapitánya ellen? Vicsorgott, és a tűvel Bőszi felé bökött. Bőszi ilyetten Zsüni mögé bújt. Zsüni azonban cseppet sem félt az újdonsült kalóz kapitánytól. Széjankó, kicsi vagy te ahhoz, hogy így fenyegetőz. Nézd csak, Bőszivel mindketten nagyobbak, erősebbek vagyunk nálad. De nincs fegyveretek, kardoskodott tovább Széjankó. Ekkor anya lépett a szobába. Miféle fegyver? Széjankó, hogy nézel ki? Széjankó megmutatja nekünk, milyenek a kalózok. Azt mondja, ő is kalózkapitány volt egy ideig, amikor még a világot járta. Sietett a magyarázattal Zsüni. Ó, valóban, álmélkodott anya. Én azt hittem, a kalózok gonoszak. Csalódnom kellett benned, Széjankó. Ettől Széjankó szemmel láthatóan kicsit zavarba jött. Mentegetőzni kezdett. Hát nem voltam gonosz kalóz. Persze hallottam olyanokról is, de az én hajómon csupa talpig becsületes kalóz szolgált. Mi csak adományokat fogadtunk el a jótékonykodó utazóktól, nem raboltunk, megfosztogattunk. Akkor ti nem is voltatok igazi kalózok, vágta rá Bőszi. De igenis azok voltunk, ellenkezett Széjankó. De nem voltatok, így Bőszi. De igen, de nem, igen, nem. Elég, zárta le a vitát anya, majd türelmesen Széjankóhoz fordult. Széjankó, én tudom, hogy te a nagy világutazói múltadnak köszönhetően nagyon sok mindent láttál már a nagyvilágban, de a kalózok tényleg nem adományokból élnek, hanem kirabolják az embereket. Persze, ti csak tudjátok, hiszen már számtalan kalózhajón megfordultatok. Ott vissza Széjankó, azzal duzzogva felmászott az ablakba. De jelmezétől nem várt meg egyelőre. Fél szemével sandított ki az utcára. Anya, én úgy tudom, hogy kalózok csak régen voltak, ma már nincsenek, pontoskodott Zsüni. De vannak most is, csak azok modern kalózok. Modern hajóik vannak, és azokkal támadják meg a többi hajót. A fegyvereik is modern fegyverek. Én ilyen modern kalóz szeretnék lenni, nem olyan félszemű, mint Széjankó. Ugye, anya, a modern kalózok nem olyan veszélyesek. Bőszi egészen felbátorodott, de azért még mindig bizonytalanul oda-oda pislantott az ablakban üldögélő Széjankó kalózkapitányra. Sajnos, Bőszikém, a mai kalózok is veszélyesek, talán még veszélyesebbek, mint a régi vagy a mesebeli kalózok, válaszolta anya. Akkor könnyen legyőzlek, mert én modern kalóz vagyok, leszkes Széjankó, kiáltotta Bőszi, és útközben elcsípte az asztalról a vizes pohárban árválkodó szívószálat, azzal rohanta le a nagy kalózkapitányt. Micsoda harc vette kezdetét, micsoda velőtrázó kiáltások töltötték be a nappalit. Zsüni és bébi baba hol Bőszinek, hol Széjankónak szurkoltak. Anya ezúttal hagyta a fiúkat, nem csillapította a csetepatét, hadd ugrálják ki magukat, gondolta. Ő addig összehajtogatja a ruhákat, azzal sorsára hagyta a két kalózt. Széjankó végül hátrálni kényszerült Bőszi elszánt szívószál csapásai elől, vagy talán csak tettette magát, végül hátrálás közben belepottyant az oknis fiókba, eltűnt egy pillanatra. Bőszi tétován megállt. Most mit tegyen? Ellenfél nélkül maradt. Zsüni odaugrott az oknis fiókhoz, de a kalózkapitány sehol sem találta. Ehelyett a fiók másik végén a rengeteg holmi közül a régi széjankó mászott kifelé, a kalózjelmeznek már nyoma sem volt. Zavartan dörzsölgette a feje búbját. Aha, megvagy, ugrott elé Bőszi. Mi az, hogy megvagy? Mit hadonászol azzal a szívókával? Kérdezte Széjankó, majd ásított egyet. Bőszi nem értette a dolgot. Hát nem vagyunk kalózok? Kérdezte a kisfiú megütközve. Miért a kalózok szívószállal hadonásznak? Kérdezte unottan Széjankó, és már mászott is az ablakpárkányra. Széjankó, te tényleg nem emlékszel, hogy mit játszottatok? Kérdezte hitetlenkedve Zsüni is.
5: Nem, csak arra emlékszem, hogy bevertem a fejem itt ebbe az oknis fiókba.
3: Mi a csodának másztam idebe egyáltalán? Fölfoghatatlan, morfondírozott Széjankó, és pár percbe sem telt, már nagyokat horkolt az ablakban. Bőszi, ez azt jelenti, hogy te győztél a párbajban, kiáltotta nevetve Zsüni. Én bizony, mondta Bőszi, és kidüllesztette a mellét, úgy járta körbe diadalittasan a szobát, a szívószálat a magasba tartva katonással lépkedett. Sem ő, sem Zsüni nem látták, amint Széjankó titokban feléjük sandít, és elégedetten mosolyog. Hiába, minden kalózkapitány, akármilyen elvetemült is, büszke a saját kalóztanítvány.

Szél Jankó kalandjainak sora végtelen, ezért legközelebb egy újabb történettel érkezünk. De amíg nem fújja ide ismét a szél Jankót és a kis családot, addig is legyetek jók és olvassatok sokat. Mesés percek a Szabadkai Magyar Rádióban. Kicsik és nagyok, apukák és anyukák, nagypapák és nagymamák. A mese mindenkié. Vasárnap és hétfőn 18:30-től a Szabadkai Magyar Rádió hullámhosszán.

0: A 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
3: 107,1.
4: A TNT Duót két gyerekkori barát, Dobrádi Ákos és Zuber Krisztián hívta életre 1994-ben Győrben.

0: kapcsoljon a 107,1 MHz-re, tekerje fel a hangerőt,
1: és...
0: ASMR.
2: A Neuton família a 80-as években érte el sikerei csúcsát, amikor a keleti blokk abbájaként is emlegették. Ekkor alakult ki a Csepregi Éva, Végvári Ádám, Pásztor László, Jakab György féle kreatív mag.

0: 19 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz. Hétvégén
3: retro kavalkád a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A 90-es évek,
1: amikor mindannyian milliárdosok voltunk.
2: 90-es évek, 90-es
0: évek. A milliárdokból és a 90-es évekből
1: a következő dalok maradtak.
0: A 107,1 MHz-en.

0: go. I don't mind if you take it slow. I don't mind if you say yes or no. I don't mind at all. I don't care if you live or die. Couldn't care less if you laugh or cry. I don't mind if you crash or fly. I don't mind at all. I don't mind if you come or go. I don't mind if you say no. Couldn't care less, baby, let it flow, 'cause I don't care at all.
1: Bob Geldof, ír, énekes, dalszerző, színész és politikai aktivista, aki a The Boomtown Rats punk rock együttes frontembereként, a Pink Floyd a Fal című film főszereplőjeként, de leginkább a zenetörténet legnagyobb jótékonysági koncertje a Live Aid megszervezésével vált világhírűvé.

0: A Quimby zenekar 1991-ben jött létre Dunaújvárosban. Elnevezésük az angol szleng szerint egy fura, kissé különc és csintalan figurát takar. Kezdeti időszakukban szinte csak angol nyelven énekeltek, majd 1996-tól kezdődően tértek át a magyar nyelvű dalok írására.
1: Nem

0: a 90-es évek magyar slágerei.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban, a 107,1 MHz-en.
2: A hallgatók hullámhosszán.
1: 107,1.
3: Az Olimpia és a Generál Együttes egykori tagja, Horváth Charlie 1947. október 28-án született. Szóló karrierje 1994-ben indult el, amikor megjelentette első önálló stúdióalbumát Charlie címmel. És a város és az este hír.

0: 107,1 MHz.
1: Ahol a régi melódiák szólnak. Szabadkai Magyar Rádió.
0: A régi zenék otthona.
2: A régi zenék otthona.
3: A KFT együttes 1981-es budapesti megalakulásával indult a Magyar Új Hullám.

0: Igazi zenészek, legendás zenekarok.
1: A 80-as évek legnagyobb slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.
0: A 107,1 MHz-en.
2: A Yazoo egy rövid életű, de kultikus brit szinti pop duó, Vince Clarke billentyűssel és Erison Moye énekesnővel.

SMR. Bár sokan azt várták, hogy beáll a Bee Gees tagjaiként híressé vált bátyjai mellé, Andy Gibb önállóan épített fel rendkívül sikeres szólókarriert, amelyben legidősebb fivére Barry segítette. Életének és pályájának drog problémái vetettek véget. 1988-ban, csupán 5 nappal a 30. születésnapját követően hunyt el.

A brit T-Rex zenekar 1967-ben alakult. Már Bolen vezetésével a glam rock úttörőivé váltak. Bolen soha nem tanult meg autót vezetni, mert rettegett az autóbalesettől. Tragikus módon vesztét pont egy olyan autóbaleset okozta, amelyben utasként ült.

0: most pedig csapjunk a húrok közé, és szóljanak
1: a rockzene örök slágerei.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
3: A Generál Zenekar 1971-ben alakult Budapesten. Az alapítók között ott volt Révész Sándor, Karácsony János és Novai Gábor. 1975-ben a zenekar története éles fordulatot vett. A távozó tagok miatt Novai Gábor újjászervezte a csapatot, ekkor csatlakozott Horváth Károly, Charlie és Tátrai Tibor.

0: a régi slágerek hullámhossza 107,1.
1: SMR.
2: Csak retro.
3: A Fonográf Együttes 1973 szilveszterén alakult, az Illés Együttes és a Tolcsvai Trió tagjaiból. Ők voltak a 70-es évek magyar country rock szupercsapata az 1984-es feloszlásukig.

A mindössze 6 évesen zongorázni kezdő Máté Péter élete során közel 150 dalt szerzett és énekelt el. 37 éves korában szívrohamban hunyt el.

0: A régi idő slágerei,
1: legendás előadók,
0: emlékezetes dalai a múlt ködéből. A múlt ködéből.
2: Most pedig szóljanak a 60-as évek zenéi.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban. You've painted up your lips and rolled and cried.

take your love to town. Ooh, don't take your love to town.

0: Nálunk a nosztalgia a divat. Szabadkai Magyar Rádió. Szabadkai Magyar Rádió.
1: Ahol a régi slágerek nem mentek ki a divatból.
2: A Bajtala Trió 1967-ben alakult Bajtala János vezetésével.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Hallgasson zenét velünk.
2: Ez már a Korál, az 1978-ban alakult lírai rockzenekar, amely 1986-ig Balázs Fecó vezetésével ilyen zenékkel dobogtatta meg a szíveket.

0: 20 óra van.
1: A pontos időjelzés támogatója a Szabadkai Címgáz.
2: 35 éve őrizzük otthon a melegét.
1: Önökkel, önökért. Címgáz.
3: Régi kedvencek, örök zöld melódiák.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között
0: a 107,1 MHz-en.
1: SMR.
4: You must remember this. A kiss is still a kiss.

0: aranyalbum.
1: 24 karátos lágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között
2: a 107,1 MHz-en.
1: Eszemert.

0: felice di stare qua giù con te.
1: Tegyék meg tétjeiket!
2: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
1: Nálunk mindenki nyer.
2: Szórakozás tét nélkül.
1: Aranyalbum.
3: Aranyalbum.
1: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Aranyalbum.
1: 24 karátos slágerek.
0: Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.
2: Aranyalbum.

0: percek, örökzöld melódiák.
1: Aranyalbum.
2: Vasárnaponként 20 és 21 óra között
1: a 107,1 MHz-en.
2: Eszemer.

0: tegyék meg tétjeiket.
1: Régi kedvencek, örökzöld melódiák.
0: Nálunk mindenki nyer.
1: Szórakozás tét nélkül.
0: Aranyalbum. Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: hashtag örökzöld melódiát.
1: Aranyalbum. Vasárnaponként 20 és 21 óra között
2: a 107,1 MHz-en.
1: SMR.
3: I saw her through the window today.

0: Tisztelt hallgatóink, 21 óra múlt. Önök a Szabadkai Magyar Rádió műsorát hallgatják.
1: Esti koktél.
2: Esti koktél.
3: Esti koktél.
2: Mi táncra perdítjük a holdfényben.
1: Szabadkai Magyar Rádió. See you later, alligator.

0: lemez forog tovább.
1: A 107,1 MHz-en.
2: A régi zenék hullámhosszán. A régi zenék hullámhosszán. A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: mi játsszuk a legtöbb régi zenét. Azért nem ennyire régit. Változatosság a retro jegyében.
1: Ez a Szabadkai Magyar Rádió reggeltől estig.
0: Retro slágerek társaságában.

0: Nálunk a régi slágerek sem mentek ki a divatból. Szabadkai Magyar Rádió.
1: A legendák nálunk szólnak.
2: A 107,1 MHz-en.
1: Mert ami jó,
3: az jó.

0: minden este.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. A készüléken kívül mindenkinek jó kikapcsolódást kívánunk.
1: A 107,1 MHz-en.

0: ahol újra átélheti a 80-as évek hangulatát.
1: Szabadkai Magyar Rádió. Mi megidézzük a régi időket.
2: Íme még egy sláger a 80-as évekből.

0: Nincs rohanás, nincs stressz, csak ön és a legszebb dallamok.
1: Szabadkai Magyar Rádió 107,1.
0: Kapcsolja ki a külvilágot.

0: ha álmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Éjszakai babjoknak.
1: Üdítő zenei turmix.
0: Esti koktél.
1: A Szabadkai Magyar Rádióban.

0: 22 óra múlt. Jó estét és kellemes rádiózást kíván önöknek a Szabadkai Magyar Rádió.
1: A stresszes nap után lazítson, lazítson, lazítson, lazítson. A Szabadkai Magyar Rádió éjszakai zenés műsora mellett.
0: Üdítő zenei turmix, mellékhatások nélkül, esti koktél.

0: Nálunk a nosztalgia a divat.
1: A 80-as és 90-es évek legnagyobb magyar slágerei a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: A Szabadkai Magyar Rádióval.
1: A 107,1-en.
0: Repül az idő.
2: Gondolná, hogy a következő zeneszám is már több mint 25 éves?

0: A cipüleket tekerjük vissza a magnókazettát a 80-as évekbe.
1: Retrós slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

0: Ön is hordott trapéznadrágot és elkapta a diszkólász szombaton esténként a 70-es években?
1: Ha igen,
2: igen,
1: akkor nosztalgiázzon velünk.
2: Nosztalgiázzon velünk.
1: A 107,1 MHz-en.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: Szabadkai Magyar Rádió.
1: Érdemes fülelni.

0: A 70-es,
1: 80-as és 80-as évek diszkós lágerei.
0: Retro diszkós lágerek a Szabadkai Magyar Rádióban.

Kis éjjű zene, egy kicsit másképp. Esti koktél a Szabadkai Magyar Rádióban. A 107,1-en.

0: Hálmatlanság gyötri.
1: Esti koktél.
0: Esti koktél.
1: Üdítő zenei turmix mellékhatások nélkül.
2: A Szabadkai Magyar Rádióban.
0: Esti koktél. Esti koktél.

0: A 70-es évek slágerei.
1: A 107,1 MHz-en, ahol
2: a zene minden.
3: A zene minden.
1: Hallgasson zenét velünk.
0: Szabadkai Magyar Rádió.

0: a 80-as évek zenéi a 107,1 MHz-en.
1: A régi slágerek a Szabadkai Magyar Rádióban szólnak.
0: Miért?
2: Miért ne?

Emlékszik még, hogy a 90-es években kivel nézte a mozivásznon a Titanic elsüllyedését? Idézze fel az emlékeket a Szabadkai Magyar Rádióval a 90-es évek zenéi mellett.